0: ügyet nem említettek. Ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Nemzetközi betörő bandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádióban. Marad a napos száraz idő. Magyarország európai ügyészséghez csatlakozásáról egyeztettek Budapesten. Vladimir Putyin megtiltotta az 1 millió rubel feletti készpénz kivitelét az országból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett nemzeti kulturális alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be csütörtöki ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását. Kósa Lajos pedig akkori Fidesz frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Magyarország európai ügyészséghez csatlakozásáról egyeztetett az európai főügyész Budapesten. Laura Korduca kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel tárgyalt. A csatlakozáshoz szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. További segítséget ígért Ukrajnának a NATO főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, a szövetség keleti szárnya mentén ismétlődő drónincidensek azt mutatják, Moszkva célja, hogy megossza a szövetségeseket, elterelje figyelmüket Ukrajnáról és vitákat idézzen elő. A főtitkár szerint az egyik legfontosabb válasz erre Ukrajna támogatásának növelése. Vladimir Putyin orosz államfő elnöki rendelettel tiltotta meg a lakosoknak és a cégeknek, hogy 1 millió rubel feletti készpénzt kivigyenek az országból. A mintegy 4 millió forintnyi összeget csak azok léphetik túl, akik nemzetközi repülőtéren hagyják el az országot, vagy hiteles banki papírokkal igazolják a pénz eredetét. A tilalom megsértése esetén az 1 millió rubel feletti összeget elkobozzák. Megújulnak a balatoni kombkikötők. A Balatoni Hajózási ZRT 6 milliárd forintos beruházással modernizálja a mólókat. Emellett új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltató egységek épülnek. A beruházás jövő év végi befejezéséig a kompok menetrend szerint közlekednek.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Aki szakállal hordja a szemüveget, biztos nagy tudós a léleknek, s tudja jól,

te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem?

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Marad a napos száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoly ügyben. Csütörtöktől kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett a feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoly ügyében. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Nemzetközi betörőbandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak, ha van kedvük, a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu e-mail címen, de van egy Facebook oldalunk is, facebook.com/ceglidradio, ékezetek nélkül, ide is küldhetnek válaszokat, de leginkább azért az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni. A mai témánk egy ismerős téma, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Olyannyira ismerős lehet, hogy nem első, nem második, hanem harmadik alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, mert még mindig rengeteg bent maradt üzenetünk van, amikkel most elindítjuk a műsort. Azt írja nekünk Viktor, vasipar. Én egyszer szóltam a főnökömnek németben, hogy szeretnék holnap egy órával előbb elmenni, hogy be tudjak menni a bankba, mert gond volt a kártyámmal, se pénzt felvenni nem tudtam, se fizetni vele. Azt mondta, persze, semmi gond. Aztán a főnök lánya kijött nekem hepciáskodni, hogy majd pénteken 4 után bemehetek a bankba, vagy ha nem jó, akkor jövő héten. Nem tetszett a hangneme, de mondtam neki, hogy holnap fogok bankba menni, de ekkor is csak erősködött. Még aznap délután megírtam a felmondásomat, és másnap reggel az irodában kezdtem, és a főnököm elé toltam. Mondta, hogy áthelyez, meg kapok fizetésemelést, én meg rábögtem mosolyogva a lapra, hogy itt írja alá, és mondtam neki, hogy a felmondási időmet Magyarországon fogom tölteni. Ez igen. Hát jól kiálltál magadért, és ezzel nincs is semmi gond, bár azt azért én átgondoltam volna, hogy lehet, hogy a főnököd nem akart egyáltalán semmi rosszat. Az, hogy a lánya mit beszélt veled, meg hepciáskodott, hát az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a főnök ugyanígy gondolta, lehet, hogy meg lett volna itt a megbecsülés, de azt is megértem, hogy nem vártad meg. Köszönjük szépen a történetedet. Roli azt írja, hogy nincs kedve dolgozni már. Gondolom, hogy a munkavállalónak, ugye ez a műsor azért is volt érdekes az első két adás alkalmával, mert írtak felmondó emberek, írtak olyanok, akiknél felmondtak, és írtak olyanok is, akik csak hallottak sztorikat, és nem is biztos, hogy igaz. Minden esetre mindegyiket szívesen várjuk. Nem tetszett neki az egyenruha, ezt Sisi írja nekünk, a másiknak az volt a baja, hogy fel kellett kötnie a haját. Hát ugye nyilván vannak azok a helyek, mondjuk ahol étel is van, ahol fel kell kötni a hajat, és hát igen, ezt bele kell számolni, meg hát a munkaruha, vagy az egyenruha is olyan, hogy hát nem mindenkinek áll jól, és hogyha azt nem szeretné felvenni, akkor nincs mit tenni, más munkahelyet kell keresnie. Nézzük még Karolina üzenetét. Én egyszer úgy mondtam fel, hogy nem mentem be többet. Na jó, nem teljesen szó nélkül, mert a 3 hónapot végighúztam, hogy aki beajánlott, megkapja értem a bónuszt, majd szóltam, hogy elutazok, csak nem mentem vissza. Amikor kerestek, hogy miért nem mentem dolgozni, elmondtam őszintén, hogy nem volt terven, de elköltöztem kb. 3 órányra, lehet több is lett volna tömegközlekedéssel. Erre azt válaszolták, hogy az nem kifogás. Mondtam, hogy hát sajnálom, de nem megyek többet. Jó, de te legalább mondtál valamit, rengeteg olyan üzenetet kaptunk az előző adások alatt, amikor egyszerűen szó nélkül eltűnt a munkavállaló, és nem látták többet, itt legalább kommunikálni tudtak veled, ez is valami. Nagyon szépen köszönjük, és hogyha ön is elküldeni az élményét ezzel kapcsolatban, 0635-925-925-ös, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott?
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: tagja harmadik alkalommal foglalkozik a kérdéssel, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, tehát ismerős lehet a téma, de ezek a válaszok egészen újak, már is itt van Edit üzenete. Konyhai kisegítőnek jelentkezett hozzánk valaki, majd később telefonált, hogy neki egyetemi végzettsége van, inkább nem jön, mert szerinte a társaság irigy lenne rá és kiközösítené, mert nem tudnák feldolgozni, hogy hozzá képest mindenki milyen buta. Na, az igen, itt van arc. Van arc, és hát, hogy mondjam, tehát miért nem próbáltuk ki? Miért nem ment el dolgozni, és hogyha tényleg ezt érzi, akkor lehet, hogy érdemes tényleg továbbállni, de anélkül, hogy ez ki se derült volna, azért ez kicsit nagyképű. Azt kell, hogy mondjam. Viktória üzenete, egy nap után neki nem stílus ez a munka. Hát egyébként ilyen lehet, szóval ez szerintem oké, de miért jelentkezett, vagy mire számított, vagy nem tudom. Nem derülnek ki részletek, Viktória ennyit írt nekünk. György a következő. Nem mehettem el szörfözni 2 hétre Tenerife-re, úgyhogy felmondtam. Hát igen, sok mindentől függ, hogy próbaidőn vagy-e például, vagy már van egy 5 éves munkaviszonyod, és akkor nem engednek el. Szóval igen, vannak olyan nehezítő tényezők, ami miatt nehéz megítélnem ezt, hogy jól tetted, de szerintem, hogyha te nem érzed rosszul magad, és nagyon vidáman írtad ezt az üzenetet, legalábbis a smileyból, az emojikból ezt következtetem ki, szerintem ez rendben van. Itt van nekünk Gábor üzenete. Egyszer azért vett fel egy KKV cég tulajdonosa, hogy segítsek és derítsem ki, hogy mi az oka annak, hogy már jó ideje nem tud tovább fejlődni a cége. 2 hét alatt kiderült, hogy a növekedés gátja ő maga. Mondtam neki, megértette, kifizette a 2 hetet, talán még rá is számolt egy kis extrát, azóta nagy évben kerülöm a KKV-kat. Azt nem tudjuk, hogy a céggel mi lett, az ebből nem derül ki, de minden esetre igazából elvégezte a munkát, ez nem is valódi felmondás, de azért nagyon szépen köszönjük, tanulságos történet, talán a KKV-soknak is. A fizetés, na az elég nevetséges volt, írja nekünk Götz aláírással egy kedves hallgató, ezt is nagyon köszönjük, hát igen, a fizetés azért egy fontos. Nekem mondtak fel, nem volt ok, a másik 2 kolléga pihent, amíg én dolgoztam, lehet túl lelkes voltam, ezt nem nézték jó szemmel. Megkaptam egyik reggel a papírjaim, majd elvárták, hogy én ledolgozzam azt a napot is, hát kösz nem. Név nem volt az üzenet végén, de nekünk név nélkül is írhatnak azok, akik leírnak a történetüket a 0635-925-925-ös SMS számra vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Géza üzenetét kicsit cenzúráznom kell. Sziasztok! A Mos is gyalog jött bemelózni, mert bent volt a pénze, és a Góré nem akarta kifizetni. Ott sírt szegény, engem meg kifizetett. Mentem is délben jelezni a problémát, semmi reakció nem történt. Elment ez a srác, csináltunk egy kis bevételt, bementem a konyhára, kértem a bent tartott fizetésekről a nyilvántartást, kifizettem mindenkit. Megérkezett a pénzért a madár, mondtam neki, nincs pénz, és kitettem az aprót, kifizettem a dolgozókat, ja, és leléptem. Egyik szemem sírt, a másiknak a feje meg szétrobbant. Érdekes megfogalmazások, mondom, ha picit elakadtam, akkor az azért volt, mert néhány szót cenzúrázni kellett. Minden esetre köszönjük ezt is, és hogyha önnek is van története tehát, akkor küldhet nekünk üzenetet, hamarosan folytatódik a Cegléd hangja itt az FM 92.5-ön.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: ez a dal.
1: A mai kérdésünk, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, hogyha ön is írna a ceglét hangjába 0635 925 925-ös, vagy kívánságkukac@ceglidradio.hu. Dáviddal megyünk tovább. Honvédségnél többször előfordult alapkiképzésen, volt, hogy az első napon, hogy itt nem lehet telefonozni, amikor akarok, meg hogy nem bírom, hogy parancsolgatnak. Hát igen, ez tipikusan az, amikor valaki nem tudta, hogy hova megy, azt gondolta, hogy egész nap nyomkodhatja a telóját, amikor mondjuk szünetek vannak, meg hogy megmondják, mit csináljon. Azért a honvédségnél talán ez nem annyira meglepő, vagy nekem nem az, valakinek ezek szerint az volt. Pál a következő üzenet küldünk. Futár cégnél volt a srác, próbanapra jött megnézni a munkát. Az kicsit tempós nap volt, már délelőtt egy piros lámpánál kiugrott az autóból, többet nem is láttuk. Na jó, ez még durvább, mint amikor nem ír vissza valaki, tehát nem jön be másnap és eltűnik. Itt egy piros lámpánál kiugrik az autóból, és többet nem láttuk. Azért ez nagyon durva. Tehát, hogy mennyire elege lehetett, de hogy még annak se szól, aki ott vezet, és nem érti, hogy mi történik. Azért ez nagyon furcsa. Zoltánnal megyünk tovább, mert nekem volt a legmagasabb egy bizonyos termék eladásom, és ez nem tetszett a kollégáknak. De akkor neked mondtak fel, mert túl jó voltál, és a többieknek ez nem tetszett? Nem értem pontosan, de valami ilyesmire következtetek. Beatrix, én találkoztam olyannal is, aki az első nap végén odajött és megkérdezte, hol tud felmondani, mert nyomja a lábát a munkavédelmi cipő. Megmutattam neki kérdés nélkül a HR osztályt. Hát igen, az mondjuk lehet, hogy nyomja a lábát, lehet, hogy kellett volna kérni egy nagyobb cipőt esetleg, és akkor azzal már nincsen probléma. E-mailt küldött nekünk Károly, ezzel megyünk tovább. Én egyszer egy műszaki boltba mentem el eladónak, de én ott valami borzasztóan idegenül éreztem magam, azt se tudtam mihez kell, meg hogy hogyan, lövésem se volt semmihez, aztán áldogáljak ott a pultnál, meg próbáljak úgy csinálni, mintha csinálnék valamit, hát valami baromi kellemetlenül éreztem magamat. Első napot még kibekkeltem valahogy, aztán a második nap felénél, ahogy üldögéltem, pró és kontroll sorakoztattam fel az érveket amellett, hogy lépjek, de azonnal, vagy maradjak még, hát ha belejövök. Ez a belső viaskodásom elég kiegyenlített volt, úgy egy órán keresztül, aztán egy abszolút jó szándékú fiatal munkatárs, látva a gondterheltségemet, tényleg segítő szándékkal odajött hozzám, hogy összeállított nekem műszaki jellegű elméleti feladatokat papíron, hogy ez majd segít nekem belerázódni ezekbe a dolgokba. Hát azonnal tudtam, mi a helyes, és mondtam neki, köszönöm szépen, de én felmondok. Szegény úgy megijedt, hogy most miatta van ez, mondta is rögtön, hogy ezt nem muszáj, ő ezt csak úgy értette, segíteni akart. Én meg megnyugtattam, hogy nem miatta van, már régóta vívódok, csak ez az utolsó lökés volt nekem, amiért tulajdonképp hálás is voltam. Ez volt az a hely, ahol a legrövidebb ideig voltam munkaviszonyban, szégyen vagy nem szégyen. Szerintem nem szégyen, hogyha ennyire nem találtad a helyed, akkor nincs ezzel semmi gond. Én is dolgoztam nagy bevásárló központban árufeltöltőként, hát jó régen volt, és én se találtam nagyon sokszor a helyemet, még olyan is volt, bevallom őszintén, hogy amikor nem volt mit tenni, akkor az szárazáru raktárban megágyaztam magamnak és ledöltem egy órácskára. Nem, én se vagyok rá büszke, de volt ilyen is, és tudtam, hogy nem a helyemen vagyok, úgyhogy el is jöttem onnan nem sokkal később. Kedves hallgatók, még egy blokk van ebből az órából, de egy teljes következő óra is rendelkezésünkre áll, hogy tovább boncolgassuk a kérdést. Mi volt a legnevetségesebb indok, amiért valaki felmondott?
2: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: már halld is tovább a ceglét hangja, kedves hallgatók, mi volt a legnevetségesebb indok vagy ok, amiért valaki felmondott. Ez lehet ön is, ez lehet egy munkavállalója, lehet egy olyan, aki ismerős és hallotta a sztoriát, bármit nagyon szívesen veszünk, 0635-925-925-ös vagy kívánságkukac ceglidradio.hu. Imre írja, hogy diákmunkás voltam, pohárszedőként dolgoztam, munkám zárásaként le kellett törölni az asztalokat, egyik este állítólag egy asztalt kihagytam, ezért felhívtak, hogy többet ne menjek. Hát azért itt azt mondom, hogy lehet, hogy lehetett volna szólni, hogy máskor jobban figyelj és folytatni az egészet, és hát attól függ, milyen volt az az asztal, mert hogyha tényleg mondjuk állt rajta mindenféle ételmaradék, meg cigicsik, meg nem tudom, akkor talán érthető, de hogyha csak annyi volt, nem törölted át, és amúgy nem is volt feltűnő, valószínűleg ezért nem vette észre, hát akkor azért a munkáltató helyében én elgondolkodtam volna azon, hogy meg kell-e válni a munkaerőtől, de persze az is lehet, hogy más is volt a háttérben, ami aztán számodra nem derült ki. Már is megyünk tovább Péter üzenetével. Első napon betanuláskor mondtam neki, hogy kicsit több krumplit rakjon a dobozba. Elkezdett sírni, és hazament. Na hát erre nem is tudom, mit reagálnék, hogy tulajdonképpen nem volt ebből az üzenetből, legalábbis nem az jön át, hogy nem voltál túl durva vele, és mégis úgy érezte, hogy valami más is lehetett itt a háttérben szerintem. Ezt már másodszorra mondom ebben a blogban, de mégis ezt gondolom. Sándor azt írja, hogy szombati munka játszik? Hát most ezt feltetted a kérdést, mint munkavállaló, vagy megkérdezték tőled, a munkáltató kérdezte meg, vagy nem is, vagy tőlem kérdezett, hogy játszik-e a szombati munka is, hát én aztán tudom milyen, aki emlékszik a régi időkre, voltak olyan szombatok és vasárnapok, amikor egész nap velem rádiózhattak itt az FM 92-tön, most nem azt akarom mondani, hogy az nekem rossz volt, vagy ilyesmi, de amikor az embernek a teljes hétvégéje munkával telik, és utána még szórakozni sincs ereje elmenni, akkor azért azt átgondoljam, de hát most például máshol vagyok, nem mintha nem dolgoznék hétvégén most is a rádióban. Azt mondja Márton nekünk, hogy reggel 6-kor kezdett, 8-kor pedig reggeli idő volt. Nekem nem mondja meg senki, hogy mikor kajálhatok. Ezután hazament. Hát igen. Egyébként szerintem az, hogy van külön reggeliző idő, ez tök jó dolog. Hogyha erre rászánja a munkáltató azt a 15-20 percet, nem tudom, akkor az így tök jó. Ez mégse tetszett valakinek, ezért hazament. Én végül is értem. Anita írja, hogy felvettem egy 18 éves kislányt az anyukája unszolására, aki törzsvendég volt a kávénzónkban. Volt meleg kaja is. Mikor bejött egy rendelés, kérdezte, hogy hogy csinálja meleg szendvicset, megmutattam. A harmadik, negyedik rendelés bevállalta. Mikor mondtam, hogy lila hagymát is tegyen rá, mert azt is kérte a vendég, zokogásban tört ki, kérdezem, mi a baj. Azt mondta, ő nem tudja, melyik a lilahagyma, és azt sem tudja, hogy melyik a saláta. Mondtam neki, nyugodjon meg, nincs gond, megmutattam újra. Aztán mondtam, hogy átveszem a kaja részt, csinálja az italokat. 4 limonádét kért az asztal, alapokat, citromos, lájmos, málna és bodza. Elővette a porrakat hozzá, majd a pult melletti ajtót kinyitotta és elszaladt. Soha többet nem láttam, az anyukája jött és kérdezte, hogy na milyen volt a lányom. Mondtam, hogy volt némi zavar a zöldségek és a gyümölcsök terén, sajnos nem értem utol, mert szinte tigrisugrásban ment ki az oldalajtón. Anyuka szerint nem volt ezzel probléma, mert majd úgyis megtanulja. Micsoda? Kérdezi tőlem Anita. Hát igen, amikor anyuka nem lepődik meg azon, hogy a lánya egyszer sírni kezd, tehát zokogásban tör ki, aztán meg egy óvatlan pillanatban a pult melletti ajtót kinyitja és elszalad a munkahelyéről. Hát, és ezzel nincsen probléma, hát ez nekem azért tényleg meglepő. Minden esetre köszönjük a sztorit, ez is tanulságos volt, és hagyd mondjam el, hogy az egész következő óra a rendelkezésünkre áll. Végére értünk a bent maradt üzeneteknek, innentől kezdve a ma beérkezettekre kerül sor, de hogyha még elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ön. Egy rövid szünet, néhány zene, hírek, és aztán folytatjuk a Cegléd hangját.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Marad a napos száraz idő. Magyarország európai ügyészséghez csatlakozásáról egyeztettek Budapesten. Vladimir Putyin megtiltotta az 1 millió rubel feletti készpénz kivitelét az országból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett nemzeti kulturális alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be csütörtöki ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását. Kósa Lajos pedig akkori Fidesz frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Magyarország európai ügyészséghez csatlakozásáról egyeztetett az európai főügyész Budapesten. Laura Korduca kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel tárgyalt. A csatlakozáshoz szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. További segítséget ígért Ukrajnának a NATO főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, a szövetség keleti szárnya mentén ismétlődő drónincidensek azt mutatják, Moszkva célja, hogy megossza a szövetségeseket, elterelje figyelmüket Ukrajnáról és vitákat idézzen elő. A főtitkár szerint az egyik legfontosabb válasz erre Ukrajna támogatásának növelése. Vladimir Putyin orosz államfő elnöki rendelettel tiltotta meg a lakosoknak és a cégeknek, hogy 1 millió rubel feletti készpénzt kivigyenek az országból. A mintegy 4 millió forintnyi összeget csak azok léphetik túl, akik nemzetközi repülőtéren hagyják el az országot, vagy hiteles banki papírokkal igazolják a pénz eredetét. A tilalom megsértése esetén az 1 millió rubel feletti összeget elkobozzák. Megújulnak a balatoni kombkikötők. A Balatoni Hajózási ZRT 6 milliárd forintos beruházással modernizálja a mólókat. Emellett új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltató egységek épülnek. A beruházás jövő év végi befejezéséig a kompok menetrend szerint közlekednek.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, amelyben harmadik alkalommal vesszük elő a témát, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, tanúságos történeteket kapunk, és egyébként rengeteg üzenetünk volt már az első két adás alatt is, de most a bent maradt üzenetek végére értünk, úgyhogy a mai érkezettekkel megyünk tovább. Kata csak ennyit írt, azt mondta, én ezt nem érzem. Egyébként szerintem ezzel semmi baj, főleg, hogyha generációs különbségek is vannak, ugye az X-esek, Z-esek már egészen máshogy állnak a munkához, mint a korábbiak, úgyhogy van ilyen, és hogyha nem érzi, hát akkor nem érzi. Igazából a munkavállaló, hogyha jól érzi magát, az a munkáltatónak is jó, úgyhogy keressen olyat, ahol tényleg ki tud teljesedni, és akkor annál jobb munkát tud végezni. Szerintem ez oké. Okay. Jaj, nem mondtam el, 0635-925-925-ös vagy kívánságkukac@cegledradio.hu, hogyha ön is küldene sztorit, nyugodtan megteheti. Tamás a következő. Elkezdett telefonálni a kolléga, 5 méterre ment tőlünk, pár perc múlva 10 méter, aztán 15 méter, és egyszer csak örökre eltűnt. Ez amúgy tök jó. Valamit indokot legalább kitalált, hogy telefonál, és egyre eltávolodott, aztán meg eltűnt a semmibe. Hát hihetetlen, hogy mik vannak. Kitti azt írja, hogy 2 óra késéssel érkezett minden nap. Szinte 2 órával előbb el is ment, majd keveselte a pénzt, amit fizetéskor kapott. Órabért kaptunk egyébként, szerintem nem kellett volna csodálkozni. Hát igen. Heti 30 túlóra, ennyit ért nekünk Elek. Hát igen, azt hiszem, hogy heti 30 túlóránál én is azt mondanám, hogy viszlát. Victoria e-mailt küldött. Nem nevetséges, inkább szomorú. Én egyszer azért mondtam fel, mert 5-ször annyi munkát végeztettek velem, mint a közvetlen kollégáimmal ugyanabban a poziban, és ráadásul sokkal kevesebb fizetésért, amikor pedig ezt szóvá tettem, a főnököm még több munkát lőcsölt rám, és azt hitte, hogy akkor majd befogom a számot. Ő, aki az egész szakmai életét ugyanannál a cégnél töltötte, és onnan is tervezett nyugdíjba menni, bele sem gondolt, hogy esetleg máshol is lehetne dolgozni. Igen, szerintem ez pont ugyanaz, amikor a régi generációk még úgy nőttek föl, hogy szerezz egy jó munkát, és akkor életed végig nyomhatod, ha élvezed, ha nem. Ez a nézet nem mindig találkozik a fiatalabbak nézetével, és hát igen, Victoria is úgy döntött, hogy felmond, itt nincs tovább helye, és szerintem jól is döntött, és valószínűleg, bár erről nem írtál, de sokkal jobb helyen vagy most, mint ahol akkor voltál. Egyébként ez is érdekes, hogy többszörös munkát végeztetnek veled, és nem érzik a problémát néha a kollégák, hogy ezzel bármi baj is lenne, úgyhogy ez nekem nagyon érdekes, minden esetre köszönjük, tényleg tanulságos, és azt nem mondtuk, hogy feltétlen nevetségesnek kell lennie pontosabban, de így teszem fel a kérdést, de a nevetséges szót akár ironikusan lehet érteni, tehát mondhatjuk azt, hogy úristen, ez nevetséges, úgyhogy nem feltétlen kell, hogy vicces legyen a történet, inkább tanulságosokat várunk. Ramona a következő, a lottó nyertes sok. Egy gyári munkás az éjszaka közepén tudta meg, hogy megnyerte a főnyereményt, azonnal letette a szerszámot, táncolva körbejárt az üzemet, majd szó nélkül kisétált, az eset megtörtént. Tehát valódi történet, hogy valaki nyert, és megtudta az éjszakai műszak közepén, táncolt egy kicsit, letette a szerszámot, amúgy tényleg filmbe illő, és gratulálunk neki, szép munka. Kedves hallgatók, folytatjuk hamarosan a Ceglét hangját, a kérdés továbbra is az, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, maradjanak velünk!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

Folytatjuk az izgalmasabbnál izgalmasabb történetekkel, kedves hallgatók, a Ceglét hangja mai kérdése, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott. Na most akkor újra, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Most lehet ez egy munkavállaló, aki felmondott, lehet egy munkáltató, akinek felmondtak, és egyébként olyan sztorikat is várunk szeretettel, amiről úgy tudjuk, hogy igaz, de nincs bizonyíték, mert

0: nem velünk történt, hanem egy ismerős mesélte, bármi jöhet, nagyon szívesen vesszük, 0635-925-925-ös és kívánság@ceglidradio.hu. Alice azt írja, hogy a párom egyik munkahelyén, amivel voltak problémái amúgy, a nap közepén felmondott, a hordozhatós adóvevőn keresztül megköszönte a lehetőséget, mondta, hogy én most megyek, Isten veletek, az összes kollégája hallhatta. Egyébként ez olyan szempontból korrekt, hogy sokszor mondjuk a főnökhöz bemegy az ember felmondani, akkor az összes többi kollégától nem feltétlen van lehetősége elköszönni, nyilván munkahelye válogatja, de így viszont rádión keresztül minden kolléga bekapcsolódhatott egy kicsit. Réka azt írja, hogy vendéglátásban kettő fix brigád váltotta egymást. A komplett brigádunkat a harmadik hónap végén próbaidő alatt kirúgták, az indok látványosan nagyobb a bevétel azokon a napokon, amikor mi dolgozunk, több a jattunk és a jutalékunk, és ez feszélyezi a másik brigádot. Azóta sem értem a logikát, amúgy tényleg, itt mi lehetett a fejben? Túl jó a forgalom, sok a bevétel, sok a jatt. És a többiek féltékenyek, ezért a kisebb csapatot hagyják meg, aki nem teljesít olyan jól, de így legalább nincs mire féltékenykedniük. Teljesen logikátlan. Fú, kemény. Tehát miért nem akartak magunknak jót, és tartották meg azt a brigádot, aki többet hoz a konyhára. Szó szerint a konyhára. Angyalka írja nekünk, hogy mikor egy alapítványnál dolgoztam, és megtudtam, hogy adományonként megvásárolt koncertjegyekből, ami 2007-ben 5000 forint volt, a rászoruló gyerekek kb. 1000 forintot kapnak meg, mert szétosztják alapítványon belül. Hát ez nem szép dolog. Igen, hát hogyha az van kiírva, hogy 5000 forint a jegy, és ez mind adomány, és abból csak a 20%-a jut a gyerekekhez, hát az nagyon csalódást keltő, úgyhogy teljesen megértem, hogy eljöttél. Hát igen. Egyszerűen nincs kedvem dolgozni, mondta a munkavállalom, írja nekünk Robert. Hát igen, erről nem tehetünk. Ha nincs, akkor tényleg ne is lopja a napot nálatok, szóval ez szerintem jól tette. Itt van még Renáta üzenete, felmondott, mert megtalálta az adósság kezelő cég, és elkezdték levonni a fizetéséből a tartozását. Úgy volt vele, hogy inkább feketézik, de akkor sem fizet. Hát azért, hogyha már itt tart az ügy, nem hiszem, hogy az a jó megoldás, hogy ne tudják levonni a fizetéséből, mert a tartozás az megmarad, az tovább fogja vinni magával. Minden esetre én nem szólok bele, de ez szerintem nem túl szimpatikus. Péter a következő, nem elég a félórás ebédszünet, hogy elmenjen a vasútállomás melletti kifőzdébe, megegye a napi csumit és vissza is érjen. Ezt nem a munkatárs, hanem a helyette telefonon intézkedő nagymama mondta el, nem hiszem el, mikor az osztályvezető felhívta a figyelmét, hogy fél tucatnyi menüztetős hely van sokkal közelebb, a nagymama azzal érvelt, hogy de hát az állomáson van a legolcsóbb menü. Mondjuk közmunkán volt a hölgy, és nagyon nem sírtunk utána, mikor emiatt ott hagyott bennünket. Ja, egyébként valahol ez is érthető, hogy máshol drága a menü, lehet, hogy azt is szerette nagyon, de az, hogy a nagymamája intézkedje helyette, azért az tényleg meglepő. Azért szerintem az ember tudja már kiállni magáért, bármilyen közegben is. Köszönjük szépen az üzeneteket, kedves hallgatók, még nincs vége, kettő blokkkal tartozom önöknek, úgyhogy jövünk vissza hamarosan, és ha még mindig elküldené valaki, akkor 0635-925-925-ös, már most jelzem, hogy úgy látom, hogy ez a műsor is be fog telni, lehet, hogy lesz folytatás.
1: Következzen egy friss dal, itt a Ceglid Rádióban.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Marad a napos, száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Csütörtöktől kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett a feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Nemzetközi betörőbandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente több felé fagypont körüli minimumokkal.
0: Ceglin Rádió.

0: Egy kolléga azért mondott fel, mert elfogyott a WC papír. Írja nekünk Tamás, hát igen, ez is kemény, elfogyott a WC papír, neki itt többé nincsen helye. Azért mondtam ezt így a legelején a blokknak, mert hogy a kérdésünk, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, 0635-925-925-ös kívánság@ceglidradio.hu, és ha ismerős a téma, ne lepődjön meg a kedves hallgató, mert már két alkalommal is foglalkoztunk ezzel, de népszerűnek tűnt a műsor, és bent maradt üzenetekkel kezdtünk, most pedig már az új üzeneteknél tartunk, és még ebben meg a következő blogban boncolgatjuk ezeket, aztán meglátjuk, lesz a folytatás, elég sok üzenetünk van szerencsére, ezért már itt is van tímea. Éjszakás műszakban a fiatal kolléga kiment szünetre. Aztán kereste a mentora, és hűlt helye volt. Éjjel, 2-kor, amikor a portás körbejárásom volt, akkor kiugrott a kerítésen. Kereste a HR, de azt mondta, ő már másik városban dolgozik. Hát, kiugrott a kerítésen. Én valami, nem tudom miért, túl beszűkült a látásköröm, de nem tudom elhinni ezeket, hogy emberek úgy gondolják, hogy hajnali 2-kor a legjobb döntés, ha kiugrok a kerítésen, és nem jövök vissza soha többet a munkahelyemre. Viktória írja, hogy egy mérnök kolléga azért mondott fel, mert munka közben, vagy munkába jövet és hazafelé menet is a szemébe sütött a nap. Ha ez nem lett volna még elég, akkor az már biztosan az utolsó csepp volt a pohárban, hogy az útvonalon, amin közlekedett, nem volt se egy pékség, se egy dohánybolt. Hát ez... Jaj, de akkor miért nem elköltözött? Tehát, hogyha mennyivel hibásabb a munkahely, hogy ott van, ahol van, mint a lakása, hogy ott van, ahol van. Nem tudom felfogni, de nagyon köszönöm, nagyon jó üzenetek, és sok ilyet még. Kata írja, hogy nekem a főnököm azt mondta, hogy kirúg, mert nem mosolygok. Igazából azóta is mosolygok, mert munkanélküliként többet kaptam, meg lett egy sokkal jobb munkahelyem később. Hát igen, egy-két helyen elvárják, hogy mosolyogjon a munkavállaló. Mondjuk, hogyha, mit tudom én, vendéglátásban dolgozik, akkor ez nem árt, vagy egy ügyintézőnél sem hátrány, hogyha jókedvű és mosolygós. Én például a másik munkám kapcsán rengeteget járok ügyintézni, és talán mondhatom azt, hogy mindenkivel jóba vagyok az ügyintézők közül, mert egyszerűen én is kedvesen állok hozzájuk, és ők is hozzám, ez nagyon jól működik. Ez akár lehetne az az adásunk, amikor a kedvességről beszéltünk, amikor egy idegen ember kedves a másikkal, és ez a jóság valahogy visszaadódik az életben. Szerintem így kell hozzáállni, és az, hogy mosolygunk, az sosem hátrány szerintem az életben, úgyhogy én is azt javaslom, Kata, hogy mosolyog, de ne azért, mert a főnök meg azt mondta, hanem csak legyen jó kedved. Aztán már is megyünk tovább Dániellel. Tudtam, hogy dolgozni kell majd, de bevallom, munkára nem számítottam. Szerintem ez csak egy poén üzenet, mert ez a tudtam, de nem sejtettem jellegű, az Oscarból idézett sztori. Azért köszönjük az üzenetedet, Edinával folytatjuk. Kioktatott, hogy az elmosogatott edényt nem nyomtam bele az öblítő vízbe, csak rátettem a tetejére és mosogattam tovább. Megkérdezte, hogy nem tanították-e nekem a cukrássuliban, hogy hogyan kell mosogatni. Mondtam neki, hogy nem, mire azt mondta, hogy visszapovázok, és ez volt a kegyelemdöfés, már mentem is. Hát azért tényleg, azért mert mosogatással probléma van, ezt el lehet mondani, lehet segíteni, hogyha neki ez így nem tetszik. Aztán, hogy még visszapovázással jön, az tényleg meglepő, szerintem ő egy rossz kedvű, besavanyolott ember lehet, tehát ne foglalkozz vele, az üzenetet meg nagyon szépen köszönjük, és kedves hallgatók, köszönjük, hogy itt vannak, még egy blokkra visszajövünk, néhány zene múlva, tartsanak.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Este játszik az Inter és a Róma. Haza kell mennem. Soha többé nem láttuk. Ilyen esetekről van szó a mai adásban is, kedves hallgatók, mert a kérdésünk a Ceglét hangjában, hogy milyen nevetséges indokok voltak, amiért valaki felmondott. A nevetséges lehet tényleg nevetséges, de lehet ironikusan nevetséges ok is. Hát ez, hogy foci meccs van, ez szerintem ilyen, úgyhogy köszönjük szépen. Mert a csapatban nincs szeretet, és ezért a vadszőlő sem nő. Ez volt az indok, írta nekünk Zsófi. Hát hogyha igen, hogyha egy olyan csapatban dolgozik valaki, ahol nem érzi jól magát, amúgy ezt tudom érteni, csak hogy valójában tényleg ez volt-e az igazság, és nem volt ott szeretet, vagy csak ő akart valamilyen kifogást kitalálni. Panna a következő üzenet küldünk. Kisétáltam 4 nap után pékségből, miután egész műszakba jéggel és tészta darabokkal dobáltak a régi munkatársak, csak mert diák vagyok. Hát mondjuk ezt elhiszem. Tehát miért, hogy csinál felnőtt ember ilyet, hogy tészta darabokkal és jéggel dobálják a diákot? Fel nem foghatom, szóval itt azt hiszem, hogy ez volt a lehető legjobb döntés, hogy eljöttél onnan. Jól tetted. Viktória írja nekünk, a srácot felvette a cég, egy nap után elment 2 hét táppénzre, visszajött dolgozni, egész nap tanították őt, majd délután 3-kor közölte, hogy neki ez amúgy nincs kedve, és felmondott. Hát, hogyha a táppénzt meg megkapta, akkor tulajdonképpen szerintem itt ő volt a fifikásabb, úgyhogy szerintem ezt összehozta magának. Valószínűleg nem is akart itt dolgozni, csak egy kis pluszbevételt akart úgy, hogy 2 hét szünetre ment, és másfél napot dolgozott, hogyha jól értem. Emese írja nekünk, hogy mondjuk nem én mondtam fel, nekem mondtak fel, de azért őrzöm. Bárpultosként a műszakon végén, standolás, takarítás után, záróra előtt kicsivel, az alaksorban még ment a diszkó, de nálam a felső bár már kiürült. Az épp dárcot befejező rendszeres vendégeim invitáltak, hogy dobjak már én is velük párat a pultom végéből. Dobtam. Másnap ki is rúgtak. Aha, hát miért? Mert veszélyes volt esetleg onnan dobni, vagy tilos volt játszani a vendégekkel, vagy tilos volt dárcozni? Nem értem pontosan a problémát, de hát lehet, hogy jobb is, hogyha nem egy ilyen helyen dolgozol tovább, ahol így bánnak a munkavállalókkal. 3 nap után túlságosan monoton a munka, ezt mondta a munkavállalom, írja nekünk Zsolt, találtam jobb helyet, ezt Andi küldte nekünk. Egy ismerősöm csaja több év szenvedélyes szerelem után elhagyta örökre, mert a srác megverte sakkban. Ezt Richard írta nekünk, bár nem valódi felmondás, de valamilyen értelemben mégiscsak az. Megverték sakkban, hát ez kellemetlen. Délutános műszak 10-ig tartott, pár nap után felmondott a férfi, hogy ilyen sokáig ő nem tud fennmaradni, írta nekünk Krisztina, és végül beállta az utolsó üzenet küldünk mára. Az első munkahelyemen 3 napig bírtam, reggel 7-től este 7-ig kellett dolgozni, órabérben dolgoztak a varrónők, szóltak, hogy vegyek vissza a tempóból. 3. nap szépen 3 órakor mondtam a főnöknek, hogy nekem nem ez az életcélom, hogy reggeltől estig dolgozzak, 17 éves voltam, persze munkaszerződésről egy szó sem esett. Hát igen, ez is tanulságos, és az is tanulságos, hogyha jó témát találunk a Ceglék hangjában, akkor sok válasz érkezik, olyannyira sok, hogy lesz még egy adás ebből, kedves hallgatók, folytatjuk még, mert hogy vannak ismét bent maradt üzenetek, és szerintem fognak érkezni majd újak, úgyhogy egy másik alkalommal folytatódik ez a téma, holnap pedig egy új témával jelentkezik a Ceglék hangja. Addig is mindenkinek további kellemes rádiózást, Vörös Nándi köszöni a megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra!
1: Következzen egy friss

kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötpitő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András. Mindjárt indul a jó reggelt Szeglét, azon a

0: Tör a Cegléd rádióban. Maradjanak vele még egyszer mindenkinek. Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
7: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. November 4-től kutathatók az ügynök akták. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztettek Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. A miniszterelnök szerint újabb kihallgatásokra lesz szükség az ukrán aranykonvoj ügyében. Magyar Péter arra reagált, hogy Fürth Pál, a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője, nyílt levélben azt állítja, Orbán Viktor kormányfőként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására márciusban. A Fidesz szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. Az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédi iroda ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy a volt kormánypárt nyilatkozata felér egy beismeréssel. Budapesten tárgyalt az európai főügyész. Laura Korduca kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel egyeztetett Magyarország csatlakozásáról, amelynek folyamata jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási feladat lesz. Az ehhez szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. A NATO főtitkár szerint csak Ukrajna fokozott támogatásával lehet elhárítani az orosz fenyegetéseket. Mark Rutte hangsúlyozta, Moszkva célja, hogy a hibrid tevékenységgel megossza a szövetség tagjait és elterelje figyelmüket Ukrajnáról. Példaként említette a szövetség keleti térségében ismétlődő orosz drónbehatolásokat és szorgalmazta a légi és rakétavédelmi rendszerek fejlesztését. A brit miniszterelnök szerint többségében negatív következményei vannak a brit EU-tagság megszűnésének. Andy Bowen példaként említette, hogy bonyolultabbá vált a szigetország kereskedelme az uniós piaccal, valamint nehezebb lett a bevándorlás kontrollálása is. A kormányfő nem beszélt újbóli csatlakozásról, de hangsúlyozta, hogy fokozni kell az együttműködést London és az EU között.
3: Az időjárásról.
7: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok. Még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Kérem szépen, szeptember utolsó napja van. Ez azt jelenti, ezek szerint, hogy holnap már október. Hú, de rohan az idő. Zenével folytatjuk, zenékkel, egészen pontosan a Ceglédiek kedvenceivel. Ezzel a nappal is foglalkozok majd egy kicsit később. Meg persze jönnek a megszokott reggeli rovatok, fontos hasznos infók, programajánló, lapszemle, a csillagok üzenetei és egy beszélgetés. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Ceglédi!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő egyénzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a táptermény volt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovíz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az automosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
0: Jó reggelt!

0: Kedves hallgatók, a jó reggelt, Ceglédet, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, utána meg a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. November 4-től kutathatók az ügynökakták. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztettek Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. A miniszterelnök szerint újabb kihallgatásokra lesz szükség az ukrán aranykonvoj ügyében. Magyar Péter arra reagált, hogy Fürth Pál, a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője, nyílt levélben azt állítja, Orbán Viktor kormányfőként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására márciusban. A Fidesz szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. Az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédi iroda ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy a volt kormánypárt nyilatkozata felér egy beismeréssel. Budapesten tárgyalt az európai főügyész. Laura Korduca kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel egyeztetett Magyarország csatlakozásáról, amelynek folyamata jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási feladat lesz. Az ehhez szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. A NATO főtitkár szerint csak Ukrajna fokozott támogatásával lehet elhárítani az orosz fenyegetéseket. Mark Rutte hangsúlyozta, Moszkva célja, hogy a hibrid tevékenységgel megoszta a szövetség tagjait, és elterelje figyelmüket Ukrajnáról. Példaként említette a szövetség keleti térségében ismétlődő orosz drónbehatolásokat, és szorgalmazta a légi és rakétavédelmi rendszerek fejlesztését. A brit miniszterelnök szerint többségében negatív következményei vannak a brit EU-tagság megszűnésének. Andy Bönem példaként említette, hogy bonyolultabbá vált a szigetország kereskedelme az uniós piaccal, valamint nehezebb lett a bevándorlás kontrollálása is. A kormányfő nem beszélt újbóli csatlakozásról, de hangsúlyozta, hogy fokozni kell az együttműködést London és az EU között.
1: Az időjárásról.
2: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénklökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, utána jön Szatmári Gábor, utána meg Vörös Tárdi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza a programajánlóval. Tartsanak velem ezért is!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor városi könyvtár. Az operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán. 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet. A telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára. Az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Cegléd Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Cegléd Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, a Ceglédi kedvenc közös ismerősei mindjárt szólnak újra itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyófelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastagabb fátyófelhők lehetnek az égen, melyek délután nyugat felé távoznak. Csapadék továbbra sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy-egy élénk déli szélük, és kora reggelre 0 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 23-27 fokot mérhetünk. Szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyófelhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk széllökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd

0: kedves hallgatók, mivel indul a Jó reggelt Cegléd második 60 perce? A közös ismerős szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
6: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
7: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
5: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márka kereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, Külső Körösi út 4.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. November 4-től kutathatók az ügynökakták. Szigorították a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. Hankó Balázs szerint politikai és kultúrpolitikai célból indított koncepciós eljárás zajlik ellene és kollégái ellen a Nemzeti Kulturális Alapügyében. A Fidesz kormány minisztere erről a Hír TV stúdiójában még mentelmi jogának felfüggesztése előtt beszélt, a felvételt tegnap este tette közzé a csatorna. Hankó Balázs az interjúban elmondta, minden támogatás jogszerű és szabályos volt. Hankó Balázs mentelmi jogát milliárdos hűtlenkezelés gyanújával hétfőn függesztette fel az országgyűlés, majd őrizetbe vették. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kéklámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. Ma még regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Ingyenes mesterséges intelligencia képzést indított a budapesti Gábor Dénes Egyetem. A 6 órás online kurzus az új technológia hatékony és biztonságos munkahelyi használatát segíti. A tananyag gyakorlati példákon keresztül mutatja be például a prezentációk, a piackutatások és a jogi, valamint fordítási feladatok elkészítését. Továbbá a téves válaszok kiszűréséről is tanulhatnak a résztvevők. A kurzus az egyetem honlapján érhető el.
3: az időjárásról.
8: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó friss vidám habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet azonnal folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, hamarosan pedig lapszemlézek, azaz egészen pontosan a borsonline.hu oldalról és a nemzetisport.hu felületről ajánlok egy-két olvasnivalót. Maradjanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is alapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, mégpedig a borosonline.hu felülettel. Kölő Babett már számos televíziós műsorban megfordult, de karrierjének egyik meghatározó állomása kétségtelenül a feleségek luxus kivitelben volt. A Jól van ez így podcast vendégeként most őszintén beszélt arról az időszakról, amely alapjaiban változtatta meg a róla kialakult képet, bár ma már egészen más szerepekben láthatjuk, nem akarja megtagadni a luxus feleség korszakot, hiszen szerinte annak köszönhetően jutott el oda, ahol most tart. Babett meglehetősen szókimondóan fogalmazott arról, hogyan tekint vissza a műsorra. Onnan indult minden. Van egy ilyen mondás, hogy az ember nem oda, ahonnan evett, és én sose fogok erről rosszat mondani, jelentette ki, majd arra is kitért, nem lenne korrekt utólag megkérdőjelezni azt a döntést, hogy szerepet vállalt a valóságshowban. Olyan döntéseket megkérdőjelezni, hogy nekem az a műsor segített abban, hogy ott vagyok most, ahol vagyok, nem lehet, mert ez vitathatatlan. Ez így történt, és próbálok korrekt maradni. Különbabat azt sem titkolt, hogy a műsorban a személyiségének csak egy bizonyos része jelenhetett meg. Elmondása szerint többször beszélt olyan dolgokról, melyek valóban érdekelték, ezekből azonban sok minden nem került képernyőre. Mindig azt mondják, hogy nem beszéltem eleget arról, hogy igazából mi érdekel. Én beszéltem, csak nem lett bevágva, mert úgy érezték, hogy az embereket ez viszont nem érdekli. Babett szerint a műsor készítői pontosan tudták, milyen témákra kíváncsiak a nézők. Miért érdekelni őket, hogy milyen festményeid vannak otthon, vagy milyen művészeket szeretsz? Az a műsor nem erről szólt. A valószínű mindenkit az érdekelt, hány táskát vettél a héten, milyen ékszereid vannak, vagy éppen a barátnőddel, hogy balhézol, zárta a mondandóját Kőlő Babett, aki szerint tehát a luxus feleség korszak ugyanúgy hozzátartozik a pályájához, mint az azt követő televíziós munkái. Vele is foglalkozik a portál. Még mindig maradunk a borsonline.hu felületnél. Nem keresték a szerelmet, a sors mégis egymás mellé sodolta őket egy baráti utazás során. Sokan nem hittek a kapcsolatokban, ám ők rácáfoltak a kétkedőkre. Nemrég pedig már a negyedik évfordulójukat ünnepelték. Katona Renáta, azaz úgy hívták őt régebben, ugye, hogy Berki Renáta, a Hot magazinnak kendőzetlen őszinteséggel mesélt a szerelmükről, a hullámvölgyekről, és azt is elárult, hogy lesz esküvő. A sztáranyuka és üzletember szerelmei már 4 éve bizonyítja, hogy a sors a legváratlanabb pillanatokban képes begyógyítani a legmélyebb sebeket. Katona Renáta és Kajári Zoltán története 2022-ben kezdődött egy olyan időszakban, amikor egyikük sem számított az új boldogságra, és a külvilág még hitetlenkedve nézte a köztük lévő köteléket. Az elmúlt 4 közös év azonban megmutatta, a valódi szeretet minden előítéletet és vihart túlél. Az évfordulójuk kapcsán a Hellboxing Kings győztes édesanyja elárulta, hogy a közös útjuk korán sem volt zökkenőmentes. Megéltek nagyon nehéz, mélypontokkal teli időszakokat is, de a szeretetük mindig erősebbnek bizonyult a nehézségeknél. Katona Renáta szerint ehhez szükség volt arra, hogy önmagában rendbe tegye a dolgokat. Korábban nagyon heves volt a kapcsolatunk, voltak nagy veszekedések nálunk, árult el a Hotnak a gyönyörű sztáranyuka. Igazából ennek részben én voltam a kiváltója, mert nagyon nehezen tudtam átengedni magam abba a rendszerbe és abba a kapcsolatban, amiben jelenleg vagyunk. Háttérbe kellett szorítani a nagy ambícióimat, hogy mindent egyedül akarjak megoldani. Ez ugyanis már egy család, ahol Zoli a családfenntartó, aki adja, hogy végezzem a munkáimat, de nem várja el, hogy pénzt keressek, sőt. Én viszont sokáig azt hittem, hogy ha én nem tudom megteremteni azt az összeget, amitől biztonságban érzem magam, akkor az nem jó. Ezen pedig sokat stresszeltem. Ha nem volt elég munkám, kiborultam, ezt pedig belevittem a kapcsolatunkba, ebből sokszor voltak vitáink, de most arra megtanultam, hogy én vagyok a nő, anya vagyok, megtaláltam a helyem ebben a családban, nehezen szavaztam neki bizalmat, mert nehéz rábízni valakire magadat és a gyermekedet. Hogy mit mondott még Katona Renáta, ez is kiderül a borsonline.hu felületről.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30 549 22 62-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, a nemzetisport.hu oldallal. Marco Rossi nem tud új Varga Barnabást varázsolni. A belfasti 0-0 után is hiányzók és a bal szerencse jelenti a fogócot, miközben már a nyakunkon az újabb Nemzetek Ligája meccs. Pénteken a gruzokat fogadjuk a Puskás Arénában. Nagy Zsolt és Zombori András nem csak a kapitányt hallgatta meg az északírek elleni nyögvenyelős döntetlen után, hanem Bárány Donátot, Osvát Attilát és Szűcs Tamást is, no, meg az ellenfél oldaláról is többen értékelték a hétfői összecsapást, amelyen egy pontot szereztünk. 2024 óta minden sorozatban ilyen rosszul rajtoltunk. Nemzetek Ligája visszapillantó három oldalon, az újságformátumban és persze a sportoldalon. Vindics Tóth Lili Anna 2.22-ig szorítaná le a női maratonfutás hazai rekordját. Szendrei Zoltán az újdonsült országos csúcstartóval, német mesteréről, a 42 kilométeres táv teljesítésének gyötrelmeiről, és arról is beszélt, hogy milyen célokért fut a jövőben, vele is foglalkozik a portál. Csillag Péter kárpátaljai sorozata a második részéhez érkezett. Ebben Matvej Bobál, az ukrán másodosztály korábbi kétszeres gólkirálya mesél arról, hogy miként élt túl egy orosz dróntámadást a fronton, és miben segítette a menekült

0: Kérdésben az, amit a futballból hozott, de legalább nem koporsóban, hanem csak sérülten ért haza a hátországba. Vele is foglalkozik több más mellett a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is. Mi meg a dalokkal, azonnal ezekkel folytatjuk itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban.
1: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: kedves hallgatók, a reklámok után a jó reggel Ceglédet azonnal folytatjuk a legfrissebb infókkal, utána jövök vissza a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Tartsanak velem, ezért is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. November 4-től kutathatók az ügynökakták. Szigorították a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest két héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. Hankó Balázs szerint politikai és kulturpolitikai célból indított koncepciós eljárás zajlik ellene és kollégái ellen a Nemzeti Kulturális Alapügyében. A Fidesz kormány minisztere erről a Hír TV stúdiójában még mentelmi jogának felfüggesztése előtt beszélt, a felvételt tegnap este tette közzé a csatorna. Hankó Balázs az interjúban elmondta, minden támogatás jogszerű és szabályos volt. Hankó Balázs mentelmi jogát milliárdos hűtlenkezelés gyanújával hétfőn függesztette fel az országgyűlés, majd őrizetbe vették. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kéklámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. Ma még regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Ingyenes mesterséges intelligencia képzést indította a Budapesti Gábor Dénes Egyetem. A 6 órás online kurzus az új technológia hatékony és biztonságos munkahelyi használatát segíti. A tananyag gyakorlati példákon keresztül mutatja be például a prezentációk, a piackutatások és a jogi, valamint fordítási feladatok elkészítését. Továbbá a téves válaszok kiszűréséről is tanulhatnak a résztvevők. A kurzus az egyetem honlapján érhető el.
2: Az időjárásról.
6: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a mikrofonnál, este 6 óráig Süveges András, utánam Szatmári Gábor jön, utána pedig Vörös Nádi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza a programajánlóval, maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor városi könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán. 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet. A telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára. Az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Cegléd Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Cegléd Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerősei mindjárt szólnak újra itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyófelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastagabb fátyófelhők lehetnek az égen, melyek délután nyugat felé távoznak. Csapadék továbbra sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy-egy élénk délies szélük, és kora reggelre 0 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 23-27 fokot mérhetünk. Szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyófelhő jelenhet meg felettünk az égen, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk szélökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. A hírek után azonnal Comrade Feel Alive című közös ismerősét játszom. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
7: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
8: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd Rádióban.
9: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. November 4-től kutathatók az ügynökakták. Többen is megkapták az alternatív Nobel-díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. Korábbi fideszes képviselőket idézett be holnapi ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Banki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását. Kósa Lajos pedig frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kéklámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járműbein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. Ma még regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Kinevezte Marokkó első női miniszterelnökét 6. Mohamed király. A jogász végzettségű új kormányfő egy modernizációt ígérő balközép párcíneiben nyerte meg a választást. Legfontosabb céljának pedig a munkahelyteremtést, a bérek emelését és az egészségügy fejlesztését nevezte. A kormányzáshoz várhatóan koalíciós partnerekre lesz szüksége. Az autori tervezetéssel, valamint a nők elleni megkülönböztetéssel és erőszakkal szembeforduló emberek, szervezetek kapták idén az Alternatív Nobel-díjat. Az elismerést egy pakisztáni jogásznőnek és egy etiópiai születésű mesterséges intelligencia kutatónak, valamint egy grúziai jogvédőcsoportnak és egy dél-afrikai női földművelőket egyesítő szervezetnek ítélték oda, közölte a díjról döntő Right Livelihood alapítvány igazgatója.
8: Az időjárásról.
9: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél. Az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
2: Közlekedési információ.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiusz Elebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, tudják, a következő kamionstopp október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, napkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek. És persze további jó rádiózást, azonnal folytatjuk a reggeli műszakot, a jó reggelt Ceglédet, a Ceglédje kedvenc dalaival. Hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Most sem marad el a napi horoszkóp, maradjanak velem.
0: Jó reggelt!

0: is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Néha egyedül kell tovább menni, ez a mai nap vezér gondolata, mottoja, mondata, hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, te már csak olyan vagy, hogy amint megszeretsz valakit, teljes szíveddel beleveted magadat a kapcsolatba. Ma azonban úgy járhatsz, mint a kismadár, aki felsérti a bőrét egy növény tövisén. A kérdés innentől az, hogy képes vagy egy ilyen sebbel folytatni mindent, vagy inkább választod az épséget és a biztonságot önmagad számára továbbiakban. Bika, az emberek körülted általában pontosan tudják, hányadán állnak veled, hiszen viselkedéseddel, tetteiddel mindezt nap mint nap bizonyítod. Ma azonban lehet, hogy mindez nem lesz elég, arra lehet szükség, hogy konkrét módon is kifejezd a szeretetedet valaki iránt. Szavakra, talán egy vallomásra lehet szükséged, hogy bizonyítsd, hová húz a szíved. Ikrek, neked ritkán változik meg a véleményed egy másik emberről, ha valakit megszerettél, vagy épp megharagultál rá, az tartós szokott maradni. Ma azonban egy csapásra fordulhat a kocka, amikor egy közeli ismerősöd olyan dolgot tesz, vagy mond, amitől elkerekedik a szemed, szinte hallani lehet majd, ahogyan az illető kiesik a neki eddig fenntartott dobozból a fejedben. Rák. Vannak dolgok, melyekben neked nagyon nehezen tud módosulni az álláspontod, de ma valószínűleg egy igen gyors változás következhet be valakivel a kettőtök viszonyában. Talán egy titokra derül fény, de az is lehet, hogy valaki kimutatja a foga fehérjét, és neked nem marad más, mint az, hogy hátrébb lép egy lépéssel. Oroszlán. Lehet, hogy van valami a levegőben ma, ami fokozza a szeretetet benned, és ami arra késztet, hogy kerülj közelebb az emberekhez, akik körülvesznek. Add ki magadból a kedvességet, légy barátságos mindenkivel, de közben óvatos is, mert van valaki, aki nagyon szeretné félreérteni a dolgot és ellenet fordítani. Szűz. Vannak napok, amikor téged nem lehet kiszökkenteni a jó kedvedből, és a mai nap is ilyen lehet. Mint a beléd bújt volna egy manó, aki a boldogságról és az örömről gondoskodik benned, és neked emiatt mindenkiről csak pozitív gondolatok jutnak eszedbe. Ma még az a bizonyos nőszemély sem árthat neked, aki amúgy rendszeresen tesz arról, hogy rosszul érez magadat a közelében. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Ceglid!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
2: Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukac@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden kire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak.
4: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, már egy ideje kering egy gondolat a fejedben, amely arra inspirál, hogy nagyot változtass az életed egyik területén. Ma eljöhet az ideje annak is, hogy egy bizalmasoddal megvitasd a dolgot és rávedd, közösen vágjatok bele a dologba. De bármilyen jónak is tűnik a dolog, elképzelhető, hogy csak neked tetszik igazán majd az ötlet. Skorpió, ma foglalkozz bármivel, igyekezz pozitívan tekinteni a téged körülvevő világra. Mosolyog, dicsérj, támogass és segíts, ahol csak tudsz. Ma ugyanis minden pozitív cselekedeted sokszoros hatást ér el, és arra is számíthatsz, hogy az univerzum hamarosan visszaad neked kamatostul mindent. Nyilas! Ma valaki megpróbálod belepiszkálni egy fontos kapcsolatodba, vagy olyasmit tesz, amit valószínűleg soha nem fogsz már neki igazán megbocsátani. Ha teheted, kerüld el az illetőt a jövőben, ha pedig ezt nem tudod megtenni, zárd le előle a jövőben az életed minél több darabját. Minél kevesebb dolgodról tud, annál kevésbé árthat neked a jövőben. Bak! Van valami az életedben, melyet talán már régóta halogatsz, és az is lehet, hogy az üggyel kapcsolatban már kezdesz kifutni az időből is, de talán oka van annak, ha eddig nem szántad rá magad a dologra. Lehet, hogy nem is igazán akarod? Erre keresd ma választ önmagadban. Vízöntő. Ma valakit, aki ez talán baráti vagy munkakapcsolat függ, sokkal közelebb érezhetsz magadhoz, mint máskor, és az is lehet, hogy zavart okoz benned. Talán egy közös élmény, siker, kudarc, eredménye mindez, és egyáltalán nem biztos, hogy az ügynek nem lesz később folytatása. A kérdés az, hogy ez mit okozna a meglévő kapcsolatrendszeredben. És végül halak. Az elmúlt időszak nehézségei talán próbára tettek téged is, de a közösen megélt élmények valakivel közben közelebb is hozott benneteket egymáshoz.

0: A folytatás pedig részben a te nyitottságodon is múlik, és azon, milyen mértékben leszel képes változtatni a megszokásaidon. Ha igazán fontos számodra az illető, megteszed, amit kell. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő egyénzetekkel az alábbi helyszíneken. A piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi-Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt a Kovisz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosítását.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős. A neked

0: A legfrissebb információkkal folytatjuk azonnal, kedves hallgatók, a jó reggel Ceglédet, utána jövök vissza, a kiváló közös ismerősökkel, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió! 92. Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. November 4-től kutathatók az ügynökakták. Többen is megkapták az alternatív Nobel-díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. Korábbi fideszes képviselőket idézett be holnapi ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását. Kósa Lajos pedig frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kéklámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. Ma még regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Kinevezte Marokkó első női miniszterelnökét 6. Mohamed király. A jogász végzettségű új kormányfő egy modernizációt ígérő balközép párt színeiben nyerte meg a választást. Legfontosabb céljának pedig a munkahelyteremtést, a bérek emelését és az egészségügy fejlesztését nevezte. A kormányzáshoz várhatóan koalíciós partnerekre lesz szüksége. Az autori tervezetéssel, valamint a nők elleni megkülönböztetéssel és erőszakkal szembeforduló emberek, szervezetek kapták idén az alternatív Nobel-díjat. Az elismerést egy pakisztáni jogásznőnek és egy etiópiai születésű mesterséges intelligencia kutatónak, valamint egy grúziai jogvédőcsoportnak és egy dél-afrikai női földművelőket egyesítő szervezetnek ítélték oda, közölte a díjról döntő Right Livelihood alapítvány igazgatója.
1: Az időjárásról.
2: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél. Az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Süveges András. Reklámok után folytatjuk a reggeli műszakot Floridával, jön majd Tóth Abigail, Tájla, itt lesz a Kovászki meg a Vega, ha időnk engedi. Én is itt leszek, énekelni nem fogok, de programokat ajánlani igen, és szólok meg az időjárásról is, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüvegvásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Zene Világnapja alkalmából ünnepi hangverseny lesz, tanárdiák előadás október 1-én csütörtökön 18 órás kezdéssel a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, Cegléden, a Kút utca 2 szám alatt közreműködnek az iskola tanárai és növendékei. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerősei mindjárt szólnak újra itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyófelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastagabb fátyófelhők lehetnek az égen, melyek délután nyugat felé távoznak. Csapadék továbbra sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy-egy élénk délies szélük, és kora reggelre 0 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 23-27 fokot mérhetünk. Szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyófelhő jelenhet meg felettünk az égen, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk szélökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: kedves hallgatók, mely slágerrel startol a mai reggeli műszak utolsó felvonása. A hírek után azonnal Alex Warren énekli a Fever Dream című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó Reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 8:30-tól 16:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd külső Kőrösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Folytatódik a napos, száraz őszi idő. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején. Ingyenes mesterséges intelligencia képzést indított a Gábor Dénes Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején, jelentette ki a GVH korábbi vizsgálója. Szántó Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, kormányrendeletekben határozták meg, hogy mely ügyekkel nem foglalkozhat a hatóság. Ez az építőipar mellett érintette a bankszektort és a médiát is, például az MBH Bank és a Vodafone megvásárlását. Minden ötödik esetben szabálytalanságot találtak a NAV munkatársai a nyári ellenőrzések során a Balatonnál. A pénzügyőrök 2300 esetet vizsgáltak. Gyakran előfordult, hogy a vállalkozók és a szolgáltatók nem adtak számlát, szabálytalanul használták az online pénztárgépet, vagy nem volt rendben az alkalmazottak jogviszonya. Átmenetileg ismét leállították a forgalmat a kelet-lengyelországi Lublin és Zsesóf repülőterén. Az intézkedést azután rendelték el, hogy az Ukrajna elleni újabb orosz rakétacsapások miatt mozgósították a légierőt. Két hete már történt hasonló incidens. Kivégeztek két férfit Iránban. Azzal vádolták őket, hogy a januári tömegtüntetések idején közük volt a biztonsági erők 4 tagjának megöléséhez. Halálos ítéletüket nemrég hagyta jóvá az iráni legfelsőbb bíróság. Felülvizsgálják a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztéseket. Erről állapodott meg a legnagyobb tech cégekkel az amerikai elnök. Donald Trump az Anthropic, a Google, a Meta, az OpenAI, az Nvidia és a SpaceX vezetőjével írta alá a megegyezést, amelyben az érintettek vállalták a belső önellenőrzések kialakítását. A múlt héten az ENSZ biztonsági tanácsában a mesterséges intelligencia fejlesztő vállalatok vezetői nemzetközi együttműködést sürgettek a technológia biztonságos fejlesztésére. Ingyenes mesterséges intelligencia képzést indított a Budapesti Gábor Dénes Egyetem. A 6 órás online kurzus az új technológia hatékony és biztonságos munkahelyi használatát segíti. A tananyag gyakorlati példákon keresztül mutatja be például a prezentációk, a piackutatások és a jogi, valamint fordítási feladatok elkészítését, továbbá a téves válaszok kiszűréséről is tanulhatnak a résztvevők.
3: Az időjárásról.
7: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul.
3: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső is a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak a mikrofonnál, Süveges András. Bár ebben a szukat van percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábori és vendégé. Egy beszélgetésnek köszönhetően, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül. Tartsanak velünk!
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Ami minden ismerőst összekötő.

0: Beszélgetéssel folytatjuk, kedves hallgatók, hogy mi a téma, az mindjárt kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát ellátogatunk a sportmúzeumba, a híres nevezetes ceglédi sportmúzeumba, ami már azért is híres és nevezetes, mert ugye a vidék első sportmúzeuma volt annak idején, sporttörténeti gyűjtemény, hogy hivatalos legyek, e sportmúzeum vezetőjével, jelenlegi vezetőjével, Jankovics István.

0: márciusban kaptam meg ezt a megbízatást, eltelt fél év. Igazán kézzelfogható eredményekről nem tudok beszámolni, a lelket simogató kapcsolatfelvételekről, illetve visszajelzésekről egy részről igen, más részről viszont van kicsi hiányérzetem. Sikerült felvenni a kapcsolatot például a Magyar Olimpiai Sportmúzeummal, ők a Margit szigeten működnek.
1: Ez hasznosnak tűnik.
0: Igen, nyilván szakmai és egyéb oldalról is értékes kapcsolatnak gondolom ezt.
1: Hogyne.
0: És találkozott az elképzelés az övékével, hiszen már Székesfehérvárral felvették a kapcsolatot. Mondtam, hogy hát miért nem velünk először, mint a vidék első sportmúzeumával. Tehát ez a kapcsolatfelvétel megtörtént, szakmai együttműködésben bízom és segítségnyújtásban. Azt gondolom, hogy ez hasznos kapcsolat lehet mindkettőnk számára. Ebben biztos vagyok, hogy tudunk olyat mutatni a Magyar Olimpiai Sportmúzeumnak, amire azért irigykedve tekintenek még
1: az
0: igazán szakmabeliek is.
1: Igen, bár azt mondtad ugye, hogy kézzel fogható eredmény, de egy múzeumban semmi sem kézzel fogható.
0: Ebben a múzeumban, igen, most ellent mondok.
1: Na, akkor
0: és ez a szívet, lelket melengető, ugye nagyon sok nyári táboros csoportot láthattunk vendégül, és ott minden kísérő, tanár, nevelő elmondta, hogy múzeumban vagyunk, itt mindent a szemnek, semmit a kéznek.
1: Igen.
0: Én mondtam, hogy én ettől egy picit eltérnék, és van olyan része a dolognak, amiben én sokkal megengedőbb vagyok, mint az elődöm, Magyar Laci. Van olyan trófa, amit engedek felemelni, megnézni. Aha. Például. Régen, amikor elutaztak a versenyzők, akkor nem egy csapatbusszal, mint ugye manapság.
1: Igen.
0: Divat, meg hát ez így normális, azt gondolom. Hanem régen, főleg a Vasutas klubnál, a CVS-ébe fölültek a vonatra, és elindultak Budapestre, Debrecenbe, Bécsbe, akárhova, és akkor leszálltak, elmentek a tornaterembe, sportcsarnokba, küzdöttek, és mondjuk egy olyan 25 kilós trófával hazaindultak. Na hát ezt próbálgatjuk ugye a gyerkőcökkel emelgetni.
1: De jó.
0: Illetve
1: gondolom.
0: Igen, illetve van egy Six Seven nevű saját találmányú játék, ugye
1: most
0: a közösségi média felületeken nagyon menő ilyen szólásmondás, beszólogatás, méregetés. Na, ezt megpróbáltam a múzeumba bevinni, erről többet nem árulok el, mert akkor lelövő a poént. Nyilván ezek azért vannak, mert tisztában vagyok azzal, hogy a múzeum jelenlegi kínálata, bemutató lehetőségei, főleg a fiatal korosztály figyelmét nagyon rövid ideig tudja lekötni.
1: Igen,
0: és
1: igen.
0: Akkor valami kis furcsaságot, valami kis sót, borsot bele kell csempészni a bemutatóba. Nyilván ezzel próbáljuk fenntartani a figyelmüket.
1: Nyilván, hát persze az idősebb generáció, hogyha oda bemegy, akkor azt mondja, fú, emlékszem, mikor 84-ben ezt az érmet nyerte a Sanyi. De hát ugye a fiatalok erre nem emlékezhetnek.
0: De volt, igen, nagyon jó találkozás, például jött egy kökény unoka, aki megtalálta saját nagyapját a tablón, és boldogan mutatta. Azért vannak olyan pedagógusok, akik régen sportoltak, és a nebulók, a tanítványok felfedezték a tanárt a tablón. Tehát ilyen jó élmények vannak, és ez nagyon pozitív.
1: Igen, igen. A maga gyűjtemény mennyire tud gyarapodni mostanában?
0: Vannak felajánlások, például ugye a Ceglédi Kékcápák női kézilabda csapata igazán sikeres éveket tudhat magáénak. A legsikeresebb időszak mezeit kaptuk meg Pudi Zsoltól például.
1: Jaj,
0: ez
1: jó.
0: A legutóbbi felajánlás. Ugye most igazán női kézilabda ilyen fúziós módon működik. Az igazi Kékcápák csapat jelen pillanatban nem aktív, de az emléküket, a sikeres időszak emlékeit már őrzi a sportmúzeum, úgyhogy erre büszkék vagyunk.
1: Igen, nemrégében láttam egy hirdetést az egyik hirdető újságban, és ugye itt kiemelve olvasható, hogy bejelentkezéssel látogatható, tehát ez nem egy olyan múzeum, hogy bármikor valaki gondol egyet, arra sétál a Gubodi utcában, és csak úgy bekódorog oda, és
0: igen,
1: akkor szétnéz.
0: Ezt kérjük a látogatóktól, hogy bejelentkezéssel rugalmasan tudjuk őket fogadni, de nem egy olyan múzeumként működünk jelen pillanatban, hogy azt mondjuk, hogy 8-16 óráig látogatható az intézmény.
1: Tényleg mekkora személyzettel dolgozol egyáltalán?
0: Magamon kívül nagyon büszkén mondhatom, hogy Magyar Laci még folyamatosan bejár, és aktívan részt vesz a mindennapokban, úgyhogy a személyzet felsorolásának a végére értünk. Nyilván van,
1: igen,
0: a
1: sportörténeti
0: kuratórium tagjai, akikkel nyilván lazább, de azért van kapcsolat. Péter Aladár rövidesen kezdi azt a kutatómunkát, ami a körülbelül 17

0: 2000 összegyűjtött fénykép rendszerezését fogja majd jelenteni. Igen, zajlik, elkezdődött a felmérése és dokumentálása annak, hogy mi van pontosan a sportmúzeumban. A 2020-as évek elején készült egy leltár, ennek a digitalizációja, magyarul begépelése zajlik, igen, mert ez egy kézzel írt dokumentáció.
1: Igen. De ez hasznos lesz azért.
0: Hogyne, ezt tudnunk kell, hogy mink van, tudnunk kell, hogy hogyan rendszerezzük, tudnunk kell, hogyha egyszer esetleg elköltözik onnan a Gubodi utcából a sportmúzeum, akkor mit kell keresnünk, hogyan vigyük, és hol keressük, és esetleg azt hogyan tematizáljuk majd. Hát ilyen dolgaink vannak jelen pillanatban. Vannak ebben azért partnereim, a Kossuth Múzeum vezetője Zakar Józsi volt nálunk, megtekintette a múzeumot, nyilván múzeumi szemmel, muzeológus szemmel nagyon sok hasznos tanácsot bizony adott. Uh-huh. Ugye én ilyen szempontból nagyon messziről érkezem a sportból, de nagyon hasznos tanácsokat kaptam, és iránymutatást, amit hálásan köszönök. A református oktatási központban ugye van sportosztály, vannak olyanok, akik sportszervezést, van olyan évfolyam, akik sporttörténelmet tanulnak, úgyhogy velük is felvettem a kapcsolatot. Uh-huh. Nyilván ilyen közösségi szolgálat keretében, nekik is jó, nekünk segítség, igen, abban, hogy ez a feltáró munka nagyobb lendületet kapjon, és jobban tudjon haladni, és hát nyilván próbálom azt, hogy a mindennapokat, a bemutató teret, a vitrineket egy kicsit meg tudjuk újítani, ezért kerestem meg ceglédi vállalkozókat. Sajnos ez, hogy mondjam, nem, az inger küszöböt nem annyira ütötte át a sportmúzeum egyelőre. Egy valakit viszont, Major Pétert meg kell említenem. Peti az ügy mellé állt, és árverésre bocsájtottak felajánlott szolgáltatásokat, értékes ajándéktárgyakat, és az abból befolyó összegnek az egyik része az a sportmúzeum javára került. Felajánlotta Péter, és az meg is érkezett hozzánk. Uh-huh. Hálásan köszönjük a figyelmet és a hozzáállást.
1: És reméljük, hogy más vállalkozók is esetleg kapnak az alkalmon és segítenek. De ha már emlegetted itt az esetleges költözést, annak idején, amikor elkészült az új Gály József sportcsarnok, akkor úgy fölmerült, hogy ott kéne helyet csinálni ennek az egész dolognak, ami úgy elsőre jól is hangzik.
0: Azt gondolom, hogy lehetne nagyon jól modern környezetben a sporiban bemutatni, de csak részlegesen dolgokat, hiszen a sportcsarnok ugyan nagy, és valóban nagy felületek vannak, de a fönti aula rész lehet alkalmas arra, hogy mondjuk vitrineket helyezzünk körültekintően kell eljárni rendezvények miatt, katasztrófavédelmi, nagyon szigorú előírások miatt, ugye ott nem szabad leszűkíteni menekülési útvonalakat, azért ezeket a értékes emléktárgyakat olyan vitrínben kell kiállítani, amivel jelen pillanatban nem rendelkezünk, ennek biztonságosnak, dekoratívnak és modernnek kellene lenni. Említettem Zakar Józsit, ő elkedvetlenített olyan szempontból, hogy azt mondta, hogy egy igazán alkalmas bemutató vitrín az milliós tétel. Egyetlen egy darab. Én mondtam neki, hogy a környék összes ilyen ékszerész csoportjába, közösségi oldalon felelhető ékszerész csoportjába beléptem, és egy kiszuperált ékszerbolt vitrinjeiről éppen ott csak lemaradtam, hogy meg lehessen vásárolni. Az egy teljesen más nagyságrend volt, de azt gondolom, hogy mondjuk egy picit modernebb körülményeket tudtunk volna teremteni, és egy lépéssel közelebb kerültünk volna. Na szóval ekkora a nagyságrendi különbség van. Az igazi szakmai bemutatás, és amit én mondjuk első körben elgondoltam, vagy megpróbáltam megvalósítani. A jelenlegi helyünkről még annyit hagy mondjak el, hogy köszönjük az önkormányzat segítségét, mert a teljes tető felújításon esett át, tehát a legszükségesebbeket önkormányzati segítséggel el tudtuk végezni. Hálásan köszönjük. Legalább felülről védve vagyunk.
1: Igen,
0: az nagyon, nagyon fontos egy épületnél, hogy ilyen jellegű problémák ne jöjjenek, és ugye megyünk bele az őszbe, télbe. Ezek fontosak.
1: No, hát hál' Istennek akkor van dolog.
0: Van dolog,
1: van tennivaló. de lehet látogatni is, tehát a sportmúzeumot, ha valaki úgy gondolja, gondolom, főleg itt csoportokra gondolsz, akár osztályokra, stb., vagy akár sportegyesületekre, milyen módon tehetik ezt meg legegyszerűbben?
0: Van egy mobiltelefonszám, él még Magyar László korábbi mobiltelefonja, és tudom, hogy hívják őt is. Igen. Laci mindig jelzi, hogy ilyen csoport van, és van olyan, hogy megosztjuk a csoportok fogadását, és azért én nagyon hálás vagyok az ő aktivitásáért. Uh-huh. Van az én mobil számom megadva, ugye akár a hirdetésben, amit mondtál, illetve a Sportmúzeum Facebook oldalán is fellelhetőek vagyunk. A Szegrédi Sportcsarnok Kft. Üzemeltetésében működik most már július 1-től a Sportmúzeum, tehát akár a sportcsarnok elérhetőségén is be
1: ott
0: lehet
1: is
0: jelentkezni.
1: Igen,
0: tehát van lehetőség arra, hogy elérjenek minket, és nagyon várjuk az érdeklődőket.
1: Ugyan, mert van mit bemutatni, hál' Istennek, azért igen. Szegléd sportja az elmúlt évtizedeket tekintve azért nagyon sok szép és látványos érmet, kupát, stb. Hozott, úgyhogy
0: és ami még jó, még annyit, hogy mondjak, hogy ugye telik az idő, és én is tanulom ezt a sportmúzeumi dolgot, hogy mennyi történet van az érmek, a
1: és
0: kupák,
1: azok,
0: az oklevelek, és az emberek mögött, úgyhogy ez tényleg felemelő érzés.
1: Nagyon jó, és jó volt veled beszélgetni most erről.
0: Köszönöm szépen.
1: Nekem is kedves helyem, többször megfordultam ott, és meg is fogok szerintem, úgyhogy mindenkinek ezt ajánlom, keressék a sportmúzeumot, és nézzék meg, és legyenek büszkék arra, hogy a ceglédi sportolók mit tettek le az asztalra itt az elmúlt évtizedekben. A múzeum vezetőjével, Jankovics Istvánnal beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Cegléd Rádió. A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Így lesz ez este 6 óráig, remélem velem tartanak. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: A friss információkkal folytatjuk, kedves hallgatók, a jó reggelt Cegléd, utána meg majd a dalokkal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió! Minden a Cegléd Rádióban!
2: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején. Ingyenes mesterséges intelligencia képzést indított a Gábor Dénes Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején, jelentette ki a GVH korábbi vizsgálója. Szántó Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, kormányrendeletekben határozták meg, hogy mely ügyekkel nem foglalkozhat a hatóság. Ez az építőipar mellett érintette a bankszektort és a médiát is, például az MBH Bank és a Vodafone megvásárlását. Minden ötödik esetben szabálytalanságot találtak a NAV munkatársai a nyári ellenőrzések során a Balatonnál. A pénzügyőrök 2300 esetet vizsgáltak. Gyakran előfordult, hogy a vállalkozók és a szolgáltatók nem adtak számlát, szabálytalanul használták az online pénztárgépet, vagy nem volt rendben az alkalmazottak jogviszonya. Átmenetileg ismét leállították a forgalmat a kelet-lengyelországi Lublin és Rzeszów repülőterén. Az intézkedést azután rendelték el, hogy az Ukrajna elleni újabb orosz rakétacsapások miatt mozgósították a légierőt. Két hete már történt hasonló incidens. Kivégeztek két férfit Iránban. Azzal vádolták őket, hogy a januári tömegtüntetések idején közük volt a biztonsági erők négy tagjának megöléséhez. Halálos ítéletüket nemrég hagyta jóvá az iráni legfelsőbb bíróság. Felülvizsgálják a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztéseket. Erről állapodott meg a legnagyobb tech cégekkel az amerikai elnök. Donald Trump az Anthropic, a Google, a Meta, az OpenAI, az Nvidia és a SpaceX vezetőjével írta alá a megegyezést, amelyben az érintettek vállalták a belső önellenőrzések kialakítását. A múlt héten az ENSZ biztonsági tanácsában a mesterséges intelligencia fejlesztő vállalatok vezetői nemzetközi együttműködést sürgettek a technológia biztonságos fejlesztésére. Ingyenes mesterséges intelligencia képzést indította a budapesti Gábor Dénes Egyetem. A 6 órás online kurzus az új technológia hatékony és biztonságos munkahelyi használatát segíti. A tananyag gyakorlati példákon keresztül mutatja be például a prezentációk, a piackutatások és a jogi, valamint fordítási feladatok elkészítését, továbbá a téves válaszok kiszűréséről is tanulhatnak a résztvevők.
1: Az időjárásról.
2: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a későkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. A jó reggelt Ceglédet folytatjuk, ja, a mikrofonnál Süveges András, és sokkal fontosabb, hogy jönnek a dalok, tehát hamarosan pedig én vissza, és programokat ajánlok, tartsanak
1: velem. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.

0: is marad.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Ceglédberccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a táncos trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Ceglédberccelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szület hangulatát. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel. Előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban.
1: Ceglédi Rádió.

0: Kedves hallgatók, a mai jó reggel Ceglédnek vége, a plusz-minusz kettő meg mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Drága nagy kedvencem érkezik, Olivia Dean, ő énekli el a következő 60 perc legelején So Easy című kiváló slágerét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Elérhetők a 2010-es kormányülések összefoglalói. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Korábbi fideszes képviselőket idézett be holnapi ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Banki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását. Kósa Lajos pedig frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénzi jellegét. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején, jelentette ki a GVH korábbi vizsgálója. Szántó Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, kormányrendeletekben határozták meg, hogy mely ügyekkel nem foglalkozhat a hatóság. Az újdörögdi kézigránát baleset részleteiről tájékoztatta a honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságát. Ruszin Szendi Romulus a többi között azt mondta, a katonák nem javasolták, hogy a kiképzés résztvevőivel éles kézigránátot dobassanak. Mint fogalmazott, a feladatot ennek ellenére végrehajtották, mert politikai elvárás volt a program kibővítése. Bár az ügyészség a büntetőeljárást megszüntette, az ügynek van szakmai, vezetői és politikai felelőssége, tette hozzá a miniszter. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, A vendégészakáké pedig csak nem 8%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Minden ötödik esetben szabálytalanságot találtak a NAV munkatársai a nyári ellenőrzések során a Balatonnál. A pénzügyőrök 2300 esetet vizsgáltak. Gyakran előfordult, hogy a vállalkozók és a szolgáltatók nem adtak számlát, szabálytalanul használták az online pénztárgépet, vagy nem volt rendben az alkalmazottak jogviszonya.
2: Az időjárásról.
7: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél. Az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul.
2: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiusz Szelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-mínusz kettőt azonnal folytatjuk a Ceglédia kedvenc slágereivel. Nem sokára pedig visszatérek a lapszemlével. Ezért is füleljenek rám.
0: Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kapa eltűnt, gerebje eltört, fűnyíró elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
9: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
10: Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti fel

0: felvonuláson.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Ceglét Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Zene Világnapja alkalmából ünnepi hangverseny lesz, tanárdiák előadás október 1-én csütörtökön 18 órás kezdéssel a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, Cegléden, a Kút utca 2 szám alatt közreműködnek az iskola tanárai és növendékei. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz

Sághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@kukac.könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nóta énekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Ceglédberccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a Táncos Trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Ceglédberccelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szüret hangulatát. A Kossuth Múzeum meghívja önöket Koltai Ádám Betűvetéseim című könyvének bemutatójára. Köszöntőt mond Zakar József múzeum igazgató. A szerzővel Reznák Erzsébet történész beszélget a könyvekről, az újságírásról, a tanításról. A könyvből részleteket olvas fel Becker Bernadett. A helyszín a Kossuth Múzeum, a Múzeum utca 5 szám alatt. Az időpont október 2-a, 17 óra. Minden érdeklődőt

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, egészen pontosan a blik.hu oldala. A fájdalom, amelyre nem lehet felkészülni. Deák Tamás napi 4 nyugtatóval próbál talpon maradni és lelki békére lelni. Az élet rendje, hogy egy gyermek eltemeti a szüleit, de Deák Bél Gyula fia, de az édesapja halála előtt néhány órával még a közös jövőt tervezte, még együtt nevettek, még a közelgő koncertturnéra készültek. Csak hogy a blues király azon a gyászos éjszakán hátsó fali infarktust kapott, majd elindult a végtelen felé. Az utánozhatatlan érzésen görökre elnémult, hiába vigyáztak rá a zalaegerszegi kórházban. A legfeketébb hangú fehér énekest egy órakor temetik a Kozma utcai új köztemetőben. A fia Tamás most először beszél a feldolgozhatatlan tragédiáról, az édesapja utolsó óráiról. A blues király közelmúltban bekövetkezett halála óta meg annyi találgatás és hals információ látott napvilágot. A lapban meg is írták, mármint az újságíró, hogy Deák Bél Gyula a zalaegerszegi kórházban túlesett egy sikeres pacemaker beültetése, amely után semmiféle komplikáció nem jelentkezett, sőt, a népszerű énekes a szerettei körében a jövőt, a folytatást tervezte és várta, hogy másnap haza engedjék. Ilyen aztán végzetes szívrohamot kapott, ám akadtak, akik az orvosokat a nem megfelelő ellátást hibáztatták a tragédia után. Deák Tamás, az utánozhatatlan blues énekes fia most elmondja a teljes igazságot. Sajnos nem volt előzmény nélküli mindaz, ami apuval történt, de mielőtt erről beszélnénk, kérem, írja le jó nagy betűkkel, hogy az orvosok lelkiismeretes munkát végeztek. Apu a legjobb kezekben volt az zalaegerszegi kórházban, már csak azért is, mert egy szívsebész barátunk végezte a beavatkozást, gondosan ügyelve rá. Hogy mennyire óvták, az tökéletesen jelzi, hogy 36 órát töltött a pacemaker beültetést követően az intenzíven megfigyelés alatt, holott általában ez 12 óráig szokott tartani. Ezt követően vitték egy betegszobába, ahol, és ezt tiszta szívvel állítom, visszanyerte az életkedvét. Soha nem felejtem el, amikor a kórházi ágyon felülve a szemembe nézett, majd azt mondta, fiam, olyan vagyok meg itt, mint egy 20 éves. Deák Tamás mély levegőt vett ennél a mondatnál, aztán elnézést kért, mert, mint mondta, napi 4 nyugtató van benne, hogy valahogy túlélje élete talán legkeményebb időszakát, aztán folytatta. Szóval apa augusztus 8-án egy szlovákiai koncert előtt egyszer csak elájult. Minden előzmény nélkül történt. Épp sétált volna fel a színpadra, amikor összeesett, ugrottunk hozzá, felnyaláboltuk, kólával itattuk, majd nem sokkal később, mintha mi sem történt volna, a közönség elé állt és lenyomta a bulit. Intőjel volt. Tudtuk, hogy a szívével gond van, de ő mindig erősnek mutatta magát. Aztán mégiscsak rábeszéltük egy alapos kivizsgálásra, ahol ijesztő adatokat produkált. Elkerülhetetlenné vált egy pacemaker beültetése. Pontosan emlékszem arra a pillanatra, amikor a doki megszorította apu kezét, és határozottan mondta neki, Bill, megkapod a pacemakert, és ezzel minimum 5 évvel meghosszabbítjuk az életedet. Így ilyen előzmények után került apu az zalaegerszegi kórházba, mi pedig a feleségemmel kivettünk egy szobát, hogy ott legyünk a közelében, és amikor megtörtént a beültetés, megkönnyebbülten láttuk, hogy apu mennyire jó van. Bementünk hozzá, ő pedig felkelt az ágyból, süteményt evett, viccelődött, többször is kijelentette azzal a csibészes mosolyával, fiam, érzem, hogy a vér áramlik bennem, érzem, hogy az erő visszatér. A betegszobában kapott egy társat, aki hasonló beavatkozáson esett át. Megöleltük egymást, amikor elköszöntünk tőle, és ő nyomatékosan kérte, nehogy elaludjunk, reggel 8-ra menjünk be érte, aztán vigyük végre haza, hiszen szervezni kell a turnét, jönnek a próbák, a koncertek, egyeztetik el Takács Tamással, Tátrai Tibusszal és a többiekkel. A többit már sajnos tudjuk, hogy mi történt. A blik.hu Deák Bél Gyulával is foglalkozik.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Maradunk még, kedves hallgatók, a blik.hu oldalon. A reality show világa gyakran állítja komoly kihívások elé a sztárpárokat, ami nincs másképp GVM és felesége, Kulcsár Edina esetében sem, hát ők hiányoztak. Utóbbi a közösségi oldalain is folyamatosan követi, és megosztásokkal támogatja a férje szereplését a Celeb vagyok, ments ki innenben, hiszen ráfordult a műsor a döntő hetére. Az influencer még egy dalt is kiadott, Atya világ. Kulcsár Edina maximálisan támogatja tehát a férje GVM-et az RTL valóságsójában. A reper jelenleg Kolumbiában forgat, még Edina otthon maradt a négy gyermekkel. Az édesanyja úgy gondolta, azzal fejez ki még inkább, hogy a kedvese mellett áll, ha írt neki egy dalt. Azon agyalok nap, mint nap, mivel tudnám még inkább kifejezni, mennyire szurkolok a férjemnek, és mennyire szeretném, hogy megnyerje a műsort, mert nagyon megérdemelné. Tavaly ő is végig mellettem volt az utolsó pillanatig a Starbucksban, és most szeretnék én is ilyen szorosan mellette lenni, és minden erőmmel támogatni. Szóval arra gondoltam, hogy mi lenne, ha én is írnék neki egy ilyen zenét. Jó, ilyen jó nem lesz, de biztos sokkal többet jelentene, mint egy sima poszt. Már hogy mihez képest jó. Na mindegy, hiszen a zene az ő nyelve is. Ez még csak ötlet, vetette fel a közösségi oldalán Edina, majd pár órával később már a stúdióból posztolt, ahol felénekelte a dalt. Leforgott a klip, most rappereset játszom, de mint mostanában minden, ez is csak arra megy ki, hogy a férjemet támogassam, hogy minél tovább jusson a Celeb vagyok ments ki innen műsorában. Szavazzatok rá, please, kérlelte követőit. Estére pedig el is készült a rövid videóklip, melyben az egykori szépség királynő elreppelte a dalszövegét, melynek a lényeg az volt, hogy GVM brigádja a legerősebb, illetve hogy szavazzanak rá a Celeb vagyok ments ki innenben továbbra is. Egy gorilla az uram, nem egy kis pincsi. Az irigyeknek csitú, mert a legnagyobbak stabilak, mondhatok bármit, mégis róla szól a napilap, maga biztos tudja, hogy mellette a family, ja, számára nem létezik enemy, Kolumbia, dzsungel a férjem, mint egy masina, a legnagyobbak velem, szavaz te is gyere, a kilencnek a hangja egy igazi fenegyerek, bedúrognak a táborba, de mégis minden remek, a helyes válasz tény, mégis ismered a nevet, a GVM, látod a tévében, hallatszik a videóban, melyet a rapper felesége posztolt, hát ezt még azért fő kell dolgoznunk, de hát idővel biztos menni fog, már azoknak mindenképpen, akik érdeklődnek a rapper csajszi felvétele iránt. A blik.hu ezzel is foglalkozik.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerősei mindjárt szólnak újra itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyófelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastagabb fátyófelhők lehetnek az égen, melyek délután nyugat felé távoznak. Csapadék továbbra sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy-egy élénk déli szélük, és kora reggelre 0 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 23-27 fokot mérhetünk. Szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyófelhő jelenhet meg felettünk az égen, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk szélökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perce. Után azonnal játszom a Loco Loco című közös ismerést. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj. Úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
9: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
10: Orjaleves, A menü töltött káposzta, B menü sertésszelet lioni módra tört burgonya, C menü sonkás sajtos rakott tészta. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
9: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
10: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
9: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
10: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
11: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
12: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Elérhetők a 2010-es kormányülések összefoglalói. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír, és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják, és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, azaz az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején, jelentette ki a GVH korábbi vizsgálója. Szántó Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, kormányrendeletekben határozták meg, hogy mely ügyekkel nem foglalkozhat a hatóság. Továbbra is Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar. Vagyona 1786 milliárdra gyarapodott tavaly óta, derül ki a Forbes legújabb 100 fősre bővített listájából. A második helyen Csányi Sándor található, csaknem 650 milliárd forintra becsült vagyonnal. Az első 10-ben van Szíj László, akinek vagyona tavaly 27,5%-kal lett több, és neve összefonódott a Duna aszfalt ügyjel. Valamint Jelinek Dániel, akit a Volánbusz ügyben állítottak elő. Habony Árpád idén először került fel a Forbes listájára, amelyen szerepel Schmidt Mária és Szalai Bobrovnicki Kristóf volt honvédelmi miniszter is. A 100 leggazdagabb magyar összvagyona megközelíti a 13 ezer milliárd forintot. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendégészakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták.
11: Az időjárásról.
12: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél. Az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
11: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső is a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
11: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, a X-2-t a Ceglédia kedvenc dalaival azonnal folytatjuk. No és persze, elárulom azt is, hogy mit üzennek már a csillagok, elsősorban nyilván azok számára, akik lemaradtak a reggeli visszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt folytatjuk a napi horoszkóppal, maradjanak velem.
0: Ceglédia.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár a Kőrösi út 45 szám alatt.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
6: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
7: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe is lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörös Marti téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket Koltai Ádám Betűvetéseim című könyvének bemutatójára. Köszöntött Mondzakar József múzeum igazgató. A szerzővel Reznák Erzsébet történész beszélget a könyvekről, az újságírásról, a tanításról. A könyvből részleteket olvas fel Becker Bernadett. A helyszín a Kossuth Múzeum, a Múzeum utca 5 szám alatt. Az időpont október 2-a, 17 óra. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Zene Világnapja alkalmából ünnepi hangverseny lesz, tanárdiák előadás október 1-én csütörtökön 18 órás kezdéssel a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, Cegléden, a Kút utca 2 szám alatt közreműködnek az iskola tanárai és növendékei. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Néha egyedül kell tovább menni, ez a mai nap vezér gondolata, mottoja, mondata, hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, te már csak olyan vagy, hogy amint megszeretsz valakit, teljes szíveddel beleveted magadat a kapcsolatba. Ma azonban úgy járhatsz, mint a kismadár, aki felsérti a bőrét egy növény tövisén. A kérdés innentől az, hogy képes vagy egy ilyen sebbel folytatni mindent, vagy inkább választod az épséget és a biztonságot önmagad számára tovább. Bika, az emberek körülted általában pontosan tudják, hányadán állnak veled, hiszen viselkedéseddel, tetteiddel mindezt nap mint nap bizonyítod. Ma azonban lehet, hogy mindez nem lesz elég, arra lehet szükség, hogy konkrét módon is kifejezd a szeretetedet valaki iránt. Szavakra, talán egy vallomásra lehet szükséged, hogy bizonyítsd, hová húz a szíved. Ikrek, neked ritkán változik meg a véleményed egy másik emberről, ha valakit megszerettél, vagy épp megharagultál rá, az tartós szokott maradni. Ma azonban egy csapásra fordulhat a kocka, amikor egy közeli ismerősöd olyan dolgot tesz, vagy mond, amitől elkerekedik a szemed. Szinte hallani lehet majd, ahogyan az illető kiesik a neki eddig fenntartott dobozból a fejedben. Rák. Vannak dolgok, melyekben neked nagyon nehezen tud módosulni az álláspontod, de ma valószínűleg egy igen gyors változás következhet be valakivel a kettőtök viszonyában. Talán egy titokra derül fény, de az is lehet, hogy valaki kimutatja a foga fehérjét, és neked nem marad más, mint az, hogy hátrébb lép egy lépéssel. Oroszlán. Lehet, hogy van valami a levegőben ma, ami fokozza a szeretetet benned, és ami arra késztet, hogy kerülj közelebb az emberekhez, akik körülvesznek. Add ki magadból a kedvességet, légy barátságos mindenkivel, de közben óvatos is, mert van valaki, aki nagyon szeretné félreérteni a dolgot és ellenet fordítani. Szűz. Vannak napok, amikor téged nem lehet kizökkenteni a jó kedvedből, és a mai nap is ilyen lehet. Mint a beléd bújt volna egy manó, aki a boldogságról és az örömről gondoskodik benned, és neked emiatt mindenkiről csak pozitív gondolatok jutnak eszedbe. Ma még az a bizonyos nőszemély sem árthat neked, aki amúgy rendszeresen tesz arról, hogy rosszul érezd magadat a közelében. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék.

Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, már egy ideje kering egy gondolat a fejedben, amely arra inspirál, hogy nagyot változtass az életed egyik területén. Ma eljöhet az ideje annak is, hogy egy bizalmasoddal megvitasd a dolgot és rávet, közösen vágjatok bele a dologba. De bármilyen jónak is tűnik a dolog, elképzelhető, hogy csak neked tetszik igazán majd az ötlet. Skorpió, ma foglalkozz bármivel, igyekezz pozitívan tekinteni a téged körülvevő világra. Mosolyogj, dícsérj, támogass és segíts, ahol csak tudsz. Ma ugyanis minden pozitív cselekedeted sokszoros hatást ér el, és arra is számíthatsz, hogy az univerzum hamarosan visszaad neked kamatostul mindent. Nyilas! Ma valaki megpróbálod belepiszkálni egy fontos kapcsolatodba, vagy olyasmit tesz, amit valószínűleg soha nem fogsz már neki igazán megbocsátani. Ha teheted, kerüld el az illetőt a jövőben, ha pedig ezt nem tudod megtenni, zárd le előle a jövőben az életed minél több darabját. Minél kevesebb dolgodról tud, annál kevésbé árthat neked a jövőben. Bak! Van valami az életedben, melyet talán már régóta halogatsz, és az is lehet, hogy az üggyel kapcsolatban már kezdesz kifutni az időből is, de talán oka van annak, ha eddig nem szántad rá magad a dologra, lehet, hogy nem is igazán akarod. Erre keresd ma választ önmagadban. Vízöntő. Ma valakit, aki ez talán baráti vagy munkakapcsolat függ, sokkal közelebb érezhetsz magadhoz, mint máskor, és az is lehet, hogy zavart okoz benned. Talán egy közös élmény, siker, kudarc, eredménye mindez, és egyáltalán nem biztos, hogy az ügynek nem lesz később folytatása. A kérdés az, hogy ez mit okozna a meglévő kapcsolatrendszeredben. És végül halak. Az elmúlt időszak nehézségei talán próbára tettek téged is, de a közösen megélt élmények valakivel közben közelebb is hozott benneteket egymáshoz. A folytatás pedig részben a te nyitottságodon is múlik, és azon, milyen mértékben leszel képes változtatni a megszokásaidon. Ha igazán fontos számodra az illető, megteszed, amit kell. Mára ezt üzenték a csillagok. Ceglid Rádió FM

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
2: A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: kedves hallgatók, a Ceglédi kedvenc közös ismerősei mindjárt szólnak újra itt a 92-tön a Cegléd rádióban. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyófelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastagabb fátyófelhők lehetnek az égen, melyek délután nyugat felé távoznak. Csapadék továbbra sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy-egy élénk délies szélük, és kora reggelre 0 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 23-27 fokot mérhetünk. Szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyófelhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk szélökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: után azonnal Martin Garrix felvételét játszom, a címe Told You So. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 21:30-tól 18:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
5: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Nem épül meg a szolnoki elektrolit gyár. Bekerült a világ legjobb egyetemei közé a Semmelweis. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem épül elektrolit gyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Györfi Mihály polgármester a bejelentésre reagálva úgy fogalmazott, hogy véget ért az a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban. Továbbra is Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar. Vagyona 1786 milliárdra gyarapodott tavaly óta, derül ki a Forbes legújabb 100 fősre bővített listájából. A második helyen Csányi Sándor található, csaknem 650 milliárd forintra becsült vagyonnal. Az első 10-ben van Szíj László, akinek vagyona tavaly 27,5%-kal lett több, és neve összefonódott a Duna aszfalt ügyjel. Valamint Jelinek Dániel, akit a Volánbusz ügyben állítottak elő. Habony Árpád idén először került fel a Forbes listájára, amelyen szerepel Schmidt Mária és Szalai Bobrovnicki Kristóf volt honvédelmi miniszter is. A 100 leggazdagabb magyar összvagyona megközelíti a 13 ezer milliárd forintot. Elképzelhetőnek tartja az újbóli EU csatlakozást a brit kormányfő. Andy Burnham úgy fogalmazott, a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, és szerinte több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatot alakít ki a jövőben. Lakóházakba, energetikai és távközlési központokba, valamint ipari épületekbe csapódtak orosz drónok és rakéták éjjel Kijevben és környékén. Legkevesebb 3-an meghaltak, 7-en megsérültek. Becsapódásokat jelentettek Zsitomír megyéből, valamint a Fekete-tengeri Izmail kikötővárosból is. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. A globális egyetemi rangsorban 118 ország több mint 20 000 felsőoktatási intézménye közül értékelik a legjobb 2200-at különböző mutatók alapján.
2: Az időjárásról.
5: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél, az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiusz Szelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglidi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. A Plusz mínusz kettőt a Ceglédia kedvenc dalaival folytatjuk, valamint fontos hasznos infókkal, programajánlóval, nem sokára pedig a mai nappal, szeptember 30-ával, szeptember utolsó napjával foglalkozok. Maradjanak velem ezért is.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy

0: 1990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket Koltai Ádám Betűvetéseim című könyvének bemutatójára. Köszöntött mond Zakar József, múzeum igazgató. A szerzővel Reznák Erzsébet történész beszélget a könyvekről, az újságírásról, a tanításról. A könyvből részleteket olvas fel Becker Bernadett. A helyszín a Kossuth Múzeum, a Múzeum utca 5 szám alatt. Az időpont október 2-a, 17 óra, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalat. Alatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a

0: eredmény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében, október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. A Zene Világnapja alkalmából ünnepi hangverseny lesz, tanárdiák előadás október 1-én csütörtökön 18 órás kezdéssel a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, Cegléden, a Kút utca 2 szám alatt. Közreműködnek az iskola tanárai és növendékei, a belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Szeptember 30-a van a mai napon, a jeromosok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Becse és Médea nevű ismerőseiket is. Egyébként a jeromos görög eredetű név Hieronymos névből származik, jelentése szent nevű. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk egy dallal, nem sokára pedig visszatérek. Születésnapos zenészek, a zenei infordulókkal maradjanak velem.
1: Szemlét Rádió. Szemlét Rádió. 92.5.

0: Kedves hallgatók, mai zenenaptárovatunk nem lett túl hosszú, egy pár dolgot azért mégiscsak megemlítenék szeptember 30-ával kapcsolatban. 1961-ben Bob Dylan három felvételen szájharmonikázott barátnőjének Caroline Hesternek a lemezén. 1968-ban volt Miles Davis és Betty Mabry házasság kötése. 1791-ben Wolfgang Amadeus Mozart Varázs fuvola című operájának hősbemutatója volt Bécsben. 1988-ban pedig John Lennon csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. 1984-ben született Keisha Buchanan énekesnő, a Sugar Babes oszlopos tagja mai napig, a formáció egy Brit Awards díjnyertes angol lánycsapat meg 98-ban alakult, hát ilyen Buena, Keisha Buchanan és Siobhan Donaghy jóvoltából. Debütáló albumuk a Bantage 2000 novemberében jelent meg a London Records gondozásában, amely mérsékelt sikereket ért el. Azonban az Overload című kislemez felkerült a Brit Top 10-es lágerlistára. 2001-ben Donaghy távozott a csapatból, helyét Heidi Range vette át. Range csatlakozásával magasabb szintű kereskedelmi sikereket értek el, 3 többszörös platina lemezt, Angels with Dirty Faces, 3 és a Tolerate More Ways adta ki. Utóbbi az első listavezető albumuk lett a brit albumlistán, hát valahogy így indult a karrier, egyébként hozzáteszem, hogy Donaghy kisasszony kicsit később visszatért a csapathoz, úgyhogy jelen állás szerint az eredeti tagok alkotják a Sugar Babes formációt. Ők jönnek természetesen itt a Ceglét Rádióban.
1: Ceglét Rádió! Friss zenék és egykori kedvencek! Változatosan!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
2: Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márka kereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, Külső-Körösi út 4.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerősei mindjárt szólnak újra itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyófelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastagabb fátyófelhők lehetnek az égen, melyek délután nyugat felé távoznak. Csapadék továbbra sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy-egy élénk déli szélük, és kora reggelre 0 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 23-27 fokot mérhetünk. Szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyófelhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk szélökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Őtön maradjanak velem, jó rádiózás kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatás a gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kisállat eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kisállat eledel volt, csak is egy van.
5: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Folytatódik a napos, száraz, őszi idő. Nem épül meg a szolnoki elektrolit gyár. Bekerült a világ legjobb egyetemei közé a Semmelweis. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem épül elektrolit gyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Györfi Mihály polgármester a bejelentésre reagálva úgy fogalmazott, hogy véget ért az a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban. Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír, és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják, és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, azaz az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről. A pilóták közötti veszekedés miatt vészjelzést adott le egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító. A repülőgép végül Szaúd-Arábiában szállt le, fedélzetén csaknem 180 izraeli utassal. A vészjelzések miatt az izraeli légierő repülőgépeket küldött a helyszínre, és összehívtak egy kormányzati biztonsági konzultációt is. Az izraeli katonai rádió értesülése szerint egy ukrán és egy orosz pilóta csapott össze repülés közben. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. A globális egyetemi rangsorban 118 ország több mint 20 ezer felsőoktatási intézménye közül értékelik a legjobb 2200-at különböző mutatók alapján.
2: Az időjárásról.
7: Folytatódik a napos, száraz, kellemes őszi idő. Időnként megélénkül a szél. Az Észak-Dunántúlon és Sopron térségében élénk lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 23-26, késő este 14-18 fok között alakul. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Közlekedési információ.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiusz Elebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, úgy szűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek, a munkákat úgy szűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetéri pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Remélem velem tartanak este, addig lehetünk együtt. Azonnal folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a Ceglédia kedvenceivel. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké a főszerep. Hallgassanak rá.
0: Cegléd Rádió.

0: völgye vihar a szárnya.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket Koltai Ádám Betűvetéseim című könyvének bemutatójára. Köszöntött mond Zakar József múzeum igazgató. A szerzővel Reznák Erzsébet történész beszélget a könyvekről, az újságírásról, a tanításról. A könyvből részleteket olvas fel Becker Bernadett. A helyszín a Kossuth Múzeum, a Múzeum utca 5 szám alatt. Az időpont október 2-a, 17 óra, minden érdeklődőt szeretettel várnak. A zene világnapja alkalmából ünnepi hangverseny lesz, tanárdiák előadás október 1-én csütörtökön 18 órás kezdéssel a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, Cegléden, a Kút utca 2 szám alatt. Közreműködnek az iskola tanárai és növendékei. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közösség?

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Illatos emlékek. Az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel. Előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Ceglédberccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a táncos trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Ceglédberccelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szület hangulatát. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő egyénzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a Táptermény volt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovisz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az automosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyírosz.
5: Pont egy gyírosz?
4: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
3: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
3: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerősei mindjárt szólnak újra itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyófelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastagabb fátyófelhők lehetnek az égen, melyek délután nyugat felé távoznak. Csapadék továbbra sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy-egy élénk délies szélük, és kora reggelre 0 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 23-27 fokot mérhetünk. Szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyófelhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk szélökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, véget ért a mai plusz minusz 2. Indul a szerda délután, mindjárt mutatom, hogy mivel. Harry Styles énekel majd hamarosan itt a 92-től, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
5: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Folytatódik a napos, száraz idő. Nem épül meg a szolnoki elektrolitgyár. Bekerült a világ legjobb egyetemei közé a Semmelweis Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Nem épül elektrolitgyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Györfi Mihály polgármester a bejelentésre reagálva úgy fogalmazott, véget ért a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban. Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán romaügyi stratégiája is. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, vagyis az általa csak AVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről. Elképzelhetőnek tartja az újbóli EU csatlakozást a brit kormányfő. Andy Burnham úgy fogalmazott, a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, és szerinte több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatot alakít ki a jövőben. A pilóták közötti veszekedés miatt vészjelzést adott le egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító. A repülő végül Szaúd-Arábiában szállt le, fedélzetén csak nem 180 izraeli utassal. A vészjelzések miatt az izraeli légierő repülőgépeket küldött a helyszínre és összehívtak egy kormányzati biztonsági konzultációt is. Az izraeli katonai rádió értesülése szerint egy ukrán és egy orosz pilóta csapott össze repülés közben. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis Egyetem. Az első 10-ben csak amerikai és brit felső oktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemet. A globális egyetemi rangsorban 118 ország több mint 20 000 felső oktatási intézmények közül értékelik a legjobb 2200-at különböző mutatók alapján.
5: Az időjárásról.
6: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is marad a késő nyárias idő, de hajnalonta több felé gyengén fagyhat is.
1: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápius Szelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
5: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, bár egyébként ebben a szűk 60 percben nem az enyém a főszerep, mindjárt jön egy beszélgetés, Szatmári Gábor és vendég érkezik hozzánk hamarosan, hogy miről beszélgetek, ez nem sokára kiderül, maradjanak velem.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház! Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: Már is folytatjuk, ahogy ígértem, kedves hallgatók, egy beszélgetésre. Mindjárt kiderül, mi a téma. A riporter Szatmári Gábor.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatóink, már bizonyára értesültek róla, ha máshonnan nem, innen a Cegléd Rádióból is, hiszen programozó című rovatunkban már napok óta hirdetjük mi is az Országos Könyvtári Napok Ceglédi programjait. Már egy személyesebb jellegű meghívóval érkezett most az intézményvezető Kapdebó Ladik Lívia. Nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk, szervusz!
3: Szervusz Gábor, köszöntöm én is a hallgatókat!
2: Láttam a felhívásokat, és nagyon tetszett, hogy a szlogenje ennek a hétnek most az, hogy optimizmus. Vajon miért?
3: Így van, így van. Az az igazság, hogy az Országos Könyvtári Napoknak minden évben van egy meghatározott tematikája. Uh-huh. Ezt az Informatikai Könyvtári Szövetség elnöksége találja ki a beérkezett javaslatokkal, amiket, igen, könyvtárosok javasolnak, és ezekből választja ki az adott év aktuális témáját. Nagyon sokféle dolog volt, már volt, amikor természetesen maga az olvasás volt a téma.
2: Nyilván, igen.
3: De mikor mi, és most az idén valahogy itt a sok változás közepette, úgy gondolta az elnökség, hogy a legjobb téma lesz az optimizmus, hiszen azért alapvetően a könyvtárosok mindig ezt a fajta szemléletet képviselik.
2: Hát alapvetőleg így van, tehát tényleg optimista emberek szoktak könyvtárba járni általában, vagy hogyha éppen nem elég optimisták, akkor esetleg egy kis segítségért is befordulhatnak oda hozzátok. Hát mennyire tükrözik ezt a programok egyébként, hiszen ilyenkor nem csak arról van szó, hogy bemegyünk a könyvtárba, leemelünk egy könyvet a polcról, hanem itt komoly programok fognak zajlani.
3: Igen, minden szinten készülünk erre, és nagyon komolyan vesszük az adott évnek a tematikáját. Egyrészt programokkal is, ahogy mondod, másrészt pedig ilyenkor már jó előre alakítjuk az állományt, és rendelünk, uh-huh, a témához kapcsolódó könyveket. Most például, aha, nagyon sok könyvet rendeltek be a kollégáim, kifejezetten az optimizmus, az optimista életvitel, életszemlélet jegyében, úgyhogy aki szeretné ezt a fajta gondolkodásmódot, lelassulást egy kicsit megtapasztalni, és erről többet megtudni, és erről többet olvasni, az is mindenképpen térjen be hozzánk, mert most bőven van kínálatunk ebben a témában. Tehát részben a könyves állományt is e szerint gyarapítjuk, másrészt pedig valóban a programokkal is kapcsolódunk az adott, igen, év tematikájához, és az idén olyan programokat választottunk, mind a gyermek, ifjúsági, mint pedig a központi, a felnőtt könyvtárunkba, ami valamilyen úton módon ezt az optimista életszemléletet közvetíti.
2: De jó.
3: Vagy segítséget, igen, nyújt ebben, hogy így éljük, igen, meg a mindennapokat.
2: Igen. Ki tudnál emelni néhány fontosabb, érdekesebb programot?
3: Igen, rögtön azzal kezdeném, hogy hétfőn lesz a központi könyvtárban egy programunk, ami rendhagyó, mert hogy hétfőn zárva tartunk, de ez nem riasszon el senkit, tehát nem elírás ez a programban, hanem egészen egyszerűen ez egy rendhagyó hét.
2: Így van.
3: Most hétfőtől egészen könyves vasárnapig tartunk nyitva.
2: Pontosan.
3: Illetőleg hétfőn nincs szolgáltatási nyitvatartás, hanem a programra nyitunk ki, tulajdonképpen, igen, 5 órakor kezdődik egy nagyon izgalmas, vetített képes előadás, Úton a Nagyvilágban címmel, és egy egyetemi oktató, dr. Kis Róbert Rihád,

0: aki egyébként turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember lesz a vendégünk, és ő, hát ha nem is a világ összes országában, de nagyon sok helyen járt, és arról fogjuk kérdezni, hogy mik azok a tapasztalatai, elsősorban a magyarokat szemlélve a nagyvilágban, amik okot adhatnak az optimizmusra.
1: Na, ez jó.
0: Hogy lehet magyarként például külföldön élni, milyen, most kiemeljük, jó megtapasztalásai vannak a magyaroknak, és hogy mit gondolnak a nagyvilágban a magyarokról.
1: Ez sem mindegy, bizony.
0: És hát természetesen azért az úti élményeiből is fog szemezgetni, biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon különleges előadás lesz, ez tehát a jövő héten, október 5-én, hétfőn, 5 órától a központi könyvtárunkban lesz.
1: Igen, hiszen tényleg ez az egész hét erről szól, és más különleges előadók itt minden bejön itt gyakorlatilag, mindenféle téma, ami kapcsolódhat az optimizmushoz.
0: Igen, még a meglévő szokásos programjainkat is ehhez igazítottuk, például könyvklubunk minden hónapban szokott lenni a központi könyvtárban, de nagyon sokszor nagyon nehéz témát boncolgatnak, esetleg egy picit erőszakosabb témát is, amiről azért jó beszélni, jó kibeszélni. De most ehhez igazodva az Elizabeth Gilbert Ízek, imák, szerelmek, egy könnyed témájú könyv, amiben aztán tényleg meg lehet látni az optimizmus, ez kerül terítékre, úgyhogy ehhez az alkalomhoz is lehet bátran csatlakozni. Így szeretném elmondani, hogy egyébként minden egyes rendezvényünk ingyenes, de könyvtári tagsághoz kötött. Igen. Viszont az országos könyvtári napok teljes hetén keresztül ingyenes beiratkozási akciót kínálunk. Úgyhogy aki amiatt hezitálna, hogy nincs beiratkozva, és még nem tudja, hogy később szeretné-e a szolgáltatásainkat igénybe venni, az most tulajdonképpen nyugodtan iratkozzon be, tét nélkül, ingyenesen.
1: Na hiszen,
0: és hát akkor hát, ha kedvet kap ahhoz is, hogy aztán visszatérő vendégünk legyen, olvasónk legyen.
1: Ez egy jó ötlet, és azt hiszem, hogy nagyon hasznos is lehet a következőkben, és ha már itt tartunk ennél héten, a megbocsátás hete is most lesz,
0: így
1: ugye?
0: Így van. Ez azt jelenti, persze mi amúgy is nagyon elnézőek vagyunk az olvasóinkkal, de ez ténylegesen azt jelenti, hogyha lejárt határidejű könyvek vannak a birtokában valamelyik olvasónak, van, aki már több hete, hónapja, esetleg ott...
1: Nem rossz indulatból, csak elfelejtette.
0: Igen, kallódik egy picit. Van, ahol költöznek például, és hirtelen nem találja, de aztán meg lesz a könyv. Szóval most nincsen semmilyen késedelmi kamat, nem számolunk föl semmit, csak azt kérjük, hogy hozza vissza a könyveket. Úgyhogy ezt jelenti igazándiból ez a megbocsátás hete.
1: Nagyon jó. Nagyon szalad a műsoridőnk. Mindenképpen beszéljünk egy helytörténeti játékról, ami azt hiszem, hogy nagyon sok embert megmozgathat, főleg a fiatalokra gondoltatok itt?
0: Igazándiból bárkire. A szomorú hírem most ezzel kapcsolatban, hogy abszolút megteltünk.
1: Nem annyira szomorú hír ez.
0: Hát most, aki most hallgatja a rádiót esetleg, és azért is nem akarok nagyon hosszan erről beszélni, mert hogy már nem tudnak kapcsolódni, nem magunk se gondoltuk, hogy ez ennyire népszerű lesz ez a játék. Csapatokat vártunk igazándiból, 3 főtől akár már lehetett csapatba összeállni, és ez egy 2 fordulós játék, tehát az első fordulója gyakorlatilag az, amit már sokan teljesítettek is, és a második fordulóra kerül sor az országos könyvtári napok keretében, és valóban egy középkori időutazást élhetnek át a játékban résztvevők, ceglédi középkorban járhatnak, és egy kicsit aztán a könyvtárban is, mint egy labirintusban megélhetik ezt a fajta helytörténetiséget. Tényleg nem gondoltuk, hogy ez ilyen népszerű lesz. Alig hirdettük, már rengetegen jelentkeztek
1: nagyon
0: rá.
1: Jó.
0: És amikor megtelt, akkor a kollégáim nagyon lelkesek voltak, és azt mondták, hogy nyitunk egy újabb napot, hogy még oda is lehet jelentkezni, de már ez is megtelt.
1: És már az is.
0: Hát igen, mert van egy ideje ugye a játéknak, és így ki van számolva, hogy egy napban hány csapat fér bele, ezzel az idővel számolva, és hát a nap az véges, úgyhogy már nem tudunk több játékos kedvűt fogadni, de azért bíztatok mindenkit, hogy figyeljen bennünket, mert kedvet kaptak a kollégák is hozzá, úgyhogy bizonyára lesz még majd ilyen játék, és lesz lehetőség bekapcsolódni.
1: Igen, igen, igen. Ez jutott eszembe, hogy a könyvtári napok is az nyilván kiemelt napok, de ez picit a nőnapra emlékeztet, és szokták mondani ugye sokszor, hogy a nőkre sem csak március 8-án kell gondolni a nőnapon, hanem az év többi napján is, és azt hiszem, hogy ez igaz a könyvtári napokra is, hogy ez azért arra hívja föl a figyelmet, hogy nem csak ezeken a napokon kell könyvtárba menni, vagy egyáltalán gondolni a könyvtárra, hanem egész esztendőben.
0: Hát így van, és a másik nagyon fontos dolog, hogy mindig szeretem lerombolni azokat a sztereotípiákat, amik sajnos még mindig élnek a könyvtárral szemben, hogy itt ilyen csöndben kell járkálni a polcok között, szinte már papucsban, vagy nem is tudom. Szóval, hogy nem ilyen már ám a könyvtár, és rengeteg mindent kínálunk az olvasóinknak, látogatóinknak. Azért egy gyerekprogramot is, ha megengedsz, Gábor, hadd mondjak már, mert eddig csak a felnőtt, a központi könyvtárról beszéltem, de egy nagyon különleges angol nyelvű kis foglalkozás várja az országos könyvtári napok keretén belül a kicsiket, óvodáskorúakat 3-tól 6 éves korig várnak. Egy nagyon kedves kis vidám, nevetős angol nyelvű kis bevezető tulajdonképpen a nyelvbe, ilyen kis mondókázós foglalkozás indul majd a héten Márti nénivel, és ő egy írtózatosan cuki Egyesült Államokban élt korábban angol tanárnő, és biztos vagyok benne, hogy nagyon fogják élvezni a kicsik ezt a foglalkozást, úgyhogy érdeklődjenek az időpontokról, mert félő, hogy ez is hamarosan be fog telni.
1: Igen, és ez is folytatódik majd nyilván a könyvtári napok után is.
0: Így van, de most indítjuk el, tehát ez egy nagyon-nagyon különleges alkalom, és hát a gyerekkönyvtárban már azért közel 200 gyerek, sőt, nem is, több mint 200 gyerek várja a jövő hét szombatot, amikor is a Bagoly Ludvig olvasás népszerűsítő játékunknak a záró rendezvényére kerül sor. Ez egy zárt körű rendezvény lesz, amiben a játék résztvevői szüleikkel, tesókkal vesznek majd részt, de hát ez mindig óriási esemény nálunk. Úgyhogy mind a két részlegünkön igazándiból nagyon-nagyon sokféle újdonsággal és klassz programokkal várjuk az odalátogatókat.
1: Nagyon jó. Mindez tehát október 5-én hétfőtől 11-én vasárnapig, a könyves vasárnapig tart. Hát nem tudom, visztek be hálózsákot, vagy valami, és ott alszotok, vagy egyáltalán lesz-e időtök hazamenni?
0: Igen, ezt beszéltük a kollégákkal, hogy sajnos az egyik részlegen és a másik részlegen is csak egy-egy kanapénk van, úgyhogy nem nagyon tudunk rajta hosszoszkodni, be kell osztani.
1: Igen, igen, igen. Nagyobb baj sose legyen. Én azt hiszem, hogy biztos, hogy nagy élmény lesz ez számotokra is, és az oda betérőknek meg különösen, és remélem, hogy nagyon optimistán fejezik majd be ezt a hetet, hiszen ez a jelszó optimizmus, országos könyvtári napok, tehát október 5-től 11-ig, és ezekből idéztünk föl néhány fontosabb momentumot most az intézményvezetővel, Kapde Bóladék Líviával, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakított ránk, és eljött ide hozzánk most.
0: Köszönöm szépen, én is mindenkit nagy szeretettel várunk. Rádió.
2: A beszélgetés után, kedves hallgatók, a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, remélem velem tartanak, jó rádiózást kívánok! Yeah.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket Koltai Ádám Betűvetéseim című könyvének bemutatójára. Köszöntött Mondzakar József múzeum igazgató. A szerzővel Reznák Erzsébet történész beszélget a könyvekről, az újságírásról, a tanításról. A könyvből részleteket olvas fel Becker Bernadett. A helyszín a Kossuth Múzeum, a Múzeum utca 5 szám alatt. Az időpont október 2-a, 17 óra, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Cegléd Berccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a táncos trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Cegléd Berccelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szület hangulatát. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: slágerrel startol a következő felvonás. A hírek után azonnal Tiesto érkezik hozzánk egy feldolgozás dala. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
6: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
7: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
6: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
8: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
9: Jaj, úgy megéheztem.
10: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
9: Egy gyrosz.
10: Pont egy gyrosz?
9: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
10: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
9: Pont mi nem mennénk be.
11: Kia Sport is 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48. kiazakar.hu.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd rádióban.
14: Holnap is marad a napos száraz idő. Letartóztatták Sesták Miklóst. Csalókháza annak a Máltai Szeretett Szolgálat nevében. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Aláírta ugyanakkor a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával kapcsolatos törvényt az államfő. Baka András azonban arra kérte az országgyűlést, vizsgálja felül a jogszabály elfogadásának körülményeit. A köztársasági elnök szerint a parlament anélkül adott felmentést az általános és a részletes vita lefolytatásának kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen teljesültek volna. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, vagyis az általa csak LVH-nak nevezett szervezetet, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról, illetve az elmaradt béremelésekről. Csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével. A szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyében keresnek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, illetve felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel az érintettek figyelmét, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől.
13: Az időjárásról.
14: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
13: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső is a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
13: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével. Tartsanak velem ezért is.
1: Cegléd Rádió.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén, a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi-Zsilinszky téren, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovíz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosítására.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Na, milyen volt a nyaralás?
8: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
5: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan. Hazugságban éltem. Miért?

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Zene Világnapja alkalmából ünnepi hangverseny lesz, tanárdiák előadás október 1-én csütörtökön 18 órás kezdéssel a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, Cegléden, a Kút utca 2 szám alatt közreműködnek az iskola tanárai és növendékei. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban.
0: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, mégpedig a borosonline.hu felülettel. Kölő Babett már számos televíziós műsorban megfordult, de karrierjének egyik meghatározó állomása kétségtelenül a Feleségek luxus kivitelben volt. A Jól van ez így podcast vendégeként most őszintén beszélt arról az időszakról, amely alapjaiban változtatta meg a róla kialakult képet, bár ma már egészen más szerepekben láthatjuk, nem akarja megtagadni a luxus feleség korszakot, hiszen szerinte annak köszönhetően jutott el oda, ahol most tart. Babett meglehetősen szókimondóan fogalmazott arról, hogyan tekint vissza a műsorra. Onnan indult minden. Van egy ilyen mondás, hogy az ember nem oda, ahonnan evett, és én sose fogok erről rosszat mondani, jelentette ki, majd arra is kitért, nem lenne korrekt utólag megkérdőjelezni azt a döntést, hogy szerepet vállalt a valóságshowban. Olyan döntéseket megkérdőjelezni, hogy nekem az a műsor segített abban, hogy ott vagyok most, ahol vagyok, nem lehet, mert ez vitathatatlan. Ez így történt, és próbálok korrekt maradni. Kölő Babett azt sem titkolt, hogy a műsorban a személyiségének csak egy bizonyos része jelenhetett meg. Elmondása szerint többször beszélt olyan dolgokról, melyek valóban érdekelték, ezekből azonban sok minden nem került képernyőre. Mindig azt mondják, hogy nem beszéltem eleget arról, hogy igazából mi érdekel. Én beszéltem, csak nem lett bevágva, mert úgy éreztek, hogy az embereket ez viszont nem érdekli. Babett szerint a műsor készítői pontosan tudták, milyen témákra kíváncsiak a nézők. Miért érdekelni őket, hogy milyen festményeid vannak otthon, vagy milyen művészeket szeretsz? Az a műsor nem erről szólt. Ott valószínű mindenkit az érdekelt, hány táskát vettél a héten, milyen ékszereid vannak, vagy éppen a barátnőddel, hogy balhézol, zárta a mondandóját Kölő Babett, aki szerint át a luxus feleség korszak ugyanúgy hozzátartozik a pályájához, mint az azt követő televíziós munkái. Vele is foglalkozik a portál. Még mindig maradunk a borsonline.hu felületnél. Nem keresték a szerelmet, a sors mégis egymás mellé sodolta őket egy baráti utazás során. Sokan nem hittek a kapcsolatokban, ám ők rácáfoltak a kétkedőkre. Nemrég pedig már a negyedik évfordulójukat ünnepelték. Katona Renáta, azaz úgy hívták őt régebben, ugye, hogy Berki Renáta, a Hot magazinnak kendőzetlen őszinteséggel mesélt a szerelmükről, a hullámvölgyekről, és azt is elárult, hogy lesz-e esküvő. A sztáranyuka és üzletember szerelmei már 4 éve bizonyítja, hogy a sors a legváratlanabb pillanatokban képes begyógyítani a legmélyebb sebeket. Katona Renáta és Kajári Zoltán története 2022-ben kezdődött egy olyan időszakban, amikor egyikük sem számított az új boldogságra, és a külvilág még hitetlenkedve nézte a köztük lévő köteléket. Az elmúlt 4 közös év azonban megmutatta, a valódi szeretet minden előítéletet és vihart túlél. Az évfordulójuk kapcsán a Hellboxing Kings győztes édesanyja elárulta, hogy a közös útjuk korán sem volt zökkenőmentes. Megéltek nagyon nehéz, mélypontokkal teli időszakokat is, de a szeretetük mindig erősebbnek bizonyult a nehézségeknél. Katona Renáta szerint ehhez szükség volt arra, hogy önmagában rendbe tegye a dolgokat. Korábban nagyon heves volt a kapcsolatunk, voltak nagy veszekedések nálunk, árult el a Hotnak a gyönyörű sztáranyuka. Igazából ennek részben én voltam a kiváltója, mert nagyon nehezen tudtam átengedni magam abba a rendszerbe és abba a kapcsolatba, amiben jelenleg vagyunk. Háttérbe kellett szorítani a nagy ambícióimat, hogy mindent egyedül akarjak megoldani. Ez ugyanis már egy család, ahol Zoli a családfenntartó, aki adja, hogy végezzem a munkáimat, de nem várja el, hogy pénzt keressek, sőt. Én viszont sokáig azt hittem, hogy ha én nem tudom megteremteni azt az összeget, amitől biztonságban érzem magam, akkor az nem jó, ezen pedig sokat stresszeltem. Ha nem volt elég munkám, kiborultam, ezt pedig belevittem a kapcsolatunkba, ebből sokszor voltak vitáink, de most arra megtanultam, hogy én vagyok a nő, anya vagyok, megtaláltam a helyem ebben a családban, nehezen szavaztam neki bizalmat, mert nehéz rábízni valakire magadat és a gyermekedet. Hogy mit mondott még Katona Renáta, ez is kiderül a borsonline.hu felületről.
0: Következzen egy friss

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, a nemzetisport.hu oldallal. Marco Rossi nem tud új Varga Barnabást varázsolni. A belfasti 0-0 után is hiányzók és a bal szerencse jelenti a fogócot, miközben már a nyakunkon az újabb Nemzetek Ligája meccs. Pénteken a grúzokat fogadjuk a Puskás Arénában. Nagy Zsolt és Zombori András nem csak a kapitányt hallgatta meg az északírek elleni nyögvenyelős döntetlen után, hanem Bárány Donátot, Osváth Attilát és Szűcs Tamást is, no, meg az ellenfél oldaláról is többen értékelték a hétfői összecsapást, amelyen egy pontot szereztünk. 2024 óta minden sorozatban ilyen rosszul rajtoltunk. Nemzetek Ligája visszapillantó három oldalon, az újságformátumban és persze a sportoldalon. Vindics Tóth Lili Anna 2-22-ig szorítaná le a női maratonfutás hazai rekordját. Szendrei Zoltán az újdonsült országos csúcstartóval, német mesteréről, a 42 kilométeres táv teljesítésének gyötrelmeiről, és arról is beszélt, hogy milyen célokért fut a jövőben, vele is foglalkozik a portál. Csillag Péter kárpátaljai sorozata a második részéhez érkezett. Ebben Matvi Bobál, az ukrán másodosztály korábbi kétszeres gólkirálya mesél arról, hogy miként élt túl egy orosz dróntámadást a fronton, és miben segítette a menekülésben az, amit a futballból hozott, de legalább nem koporsóban, hanem csak sérülten ért haza a hátországba. Vele is foglalkozik több más mellett a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is. Mi meg a dalokkal, azonnal ezekkel folytatjuk itt a 92.5-ön a Ceglid Rádióban.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd, Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban, minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecske köz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerősei mindjárt szólnak újra itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyófelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastagabb fátyófelhők lehetnek az égen, melyek délután nyugat felé távoznak. Csapadék továbbra sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy-egy élénk déli szélük, és kora reggelre 0 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 23-27 fokot mérhetünk. Szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyófelhő jelenhet meg felettünk az égen, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk szélökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Jack Jones közös ismerősét játszom hamarosan. A címe Where Did You Go? Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márkakereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, Külsőkörösi út 4.
4: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörös Marti téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep, a minőség, amit megérdemel.
2: Reklámot hallottak!
1: Közlekedési információ.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápió Szelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában lehetünk együtt, utána, mint mindig érkezik Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza, és foglalkozok a mai nappal egy picit, maradjanak velem ezért is.
1: Szeglét

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 45 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszám az az 500-603. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Sulek gyógyszertár. A Kőrösi út 45 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu. Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Ceglédberccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál Szabadidő Parkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a Táncos Trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Ceglédberccelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szüret hangulatát. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban, interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A Zene Világnapja alkalmából ünnepi hangverseny lesz, tanárdiák előadás október 1-én csütörtökön 18 órás kezdéssel a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, Cegléden, a Kút utca 2 szám alatt. Közreműködnek az iskola tanárai és növendékei. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak.

Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan. Thank you.

0: Kedves hallgatók, szeptember 30-a van a mai napon, a jeromosok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Becse és Médea nevű ismerőseiket is. Egyébként a jeromos görög eredetű név Hieronymos névből származik, jelentése szent nevű. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk egy dallal, nem sokára pedig visszatérek. Születésnapos zenészekkel, zenei infordulókkal maradjanak velem.
1: FM 92.5
2: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: zene naptárovatunk nem lett túl hosszú, egy pár dolgot azért mégiscsak megemlítenék szeptember 30-ával kapcsolatban. 1961-ben Bob Dylan három felvételen szájharmonikázott barátnőjének Caroline Hesternek a lemezén. 1968-ban volt Miles Davis és Betty Mary házasság kötése. 1791-ben Wolfgang Amadeus Mozart Varázs Fuvola című operájának hősbemutatója volt Bécsben. 1988-ban pedig John Lennon csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. 1984-ben született Keisha Buchanan énekesnő, a Sugar Babes oszlopos tagja mai napig, a formáció egy Brit Awards díjnyertes angol lánycsapat meg 98-ban alakult, hát ilyen Buena, Keisha Buchanan és Siobhan Donaghy jóvoltából. Debütáló albumuk a Bantács 2000 novemberében jelent meg a London Records gondozásában, amely mérsékelt sikereket ért el. Azonban az Overload című kislemez felkerült a brit top 10-es lágerlistára. 2001-ben Donaghy távozott a csapatból, helyét Heidi Range vette át. Range csatlakozásával magasabb szintű kereskedelmi sikereket értek el, 3 többszörös platina lemezt, Angels with Dirty Faces, 3 és a Tolerate More Ways adta ki. Utóbbi az első listavezető albumuk lett a brit albumlistán, hát valahogy így indult a karrier, egyébként hozzáteszem, hogy Donaghy kisasszony kicsit később visszatért a csapathoz, úgyhogy jelen állás szerint az eredeti tagok alkotják a Sugar Babes formációt. Ők jönnek természetesen itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj. A hobbi áruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
8: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
8: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
8: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is.
1: FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol.

0: Kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerősei mindjárt szólnak újra itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyófelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastagabb fátyófelhők lehetnek az égen, melyek délután nyugat felé távoznak. Csapadék továbbra sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy-egy élénk déli szélük, és kora reggelre 0 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 23-27 fokot mérhetünk. Szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyófelhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk szélökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió FM 92.0.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom már is, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Ezt a dalt játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
6: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak!
1: Közlekedési információ.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápió Szelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. We'll be right back.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András. Azonnal folytatjuk slágerekkel, a Ceglédiek kedvenceivel, meg persze a lapszemlével. Most megjön a Gringo Sztár, ez itt a télen, nyáron nyár. Tartsanak velem!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak. FM 92.5. Cegléden ez a sláger.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Zene Világnapja alkalmából ünnepi hangverseny lesz, tanárdiák előadás október 1-én csütörtökön 18 órás kezdéssel a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, Cegléden, a Kút utca 2 szám alatt közreműködnek az iskola tanárai és növendékei. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében, október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idősek világnapja október 3-án szombaton 16 óra 30 perctől a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester, majd Koltai László nótaénekes műsorát láthatják, hallhatják. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek igényelhetők a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig. Október 3-án ismét megtelik zenével, tánccal és igazi szüreti hangulattal Ceglédberccel. A nap közös szüreti felvonulással indul a Szabó Pál szabadidőparkból lovaskocsikkal és kerékpárokkal, majd egymást követik a színpadi programok. Lesz térzene, gyermek és ifjúsági táncbemutató, játékos táncház, gyermekműsor, fúvos koncert, harmonika játék, és természetesen a jó hangulat sem maradhat el. A napot 15 és 18 óra között a táncos trió műsora teszi teljessé. Mindez tehát október 3-án lesz Ceglédberccelen. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, vidám programokkal készülnek, érdemes együtt megélni az idei szüret hangulatát.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is alapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, egészen pontosan a blik.hu oldala. A fájdalom, amelyre nem lehet felkészülni. Deák Tamás napi 4 nyugtatóval próbál talpon maradni és lelki békére lelni. Az élet rendje, hogy egy gyermek eltemeti a szüleit, de Deák Bél Gyula fia, de az édesapja halála előtt néhány órával még a közös jövőt tervezte, még együtt nevettek, még a közelgő koncertturnéra készültek. Csak hogy a blues király azon a gyászos éjszakán hátsó fali infarktust kapott, majd elindult a végtelen felé. Az utánozhatatlan érzésen görökre elnémult, hiába vigyáztak rá a zalaegerszegi kórházban. A legfeketébb hangú fehér énekest egy órakor temetik a Kozma utcai új köztemetőben. A fia Tamás most először beszél a feldolgozhatatlan tragédiáról, az édesapja utolsó óráiról. A blues király közelmúltban bekövetkezett halála óta meg annyi találgatás és hals információ látott napvilágot. A lapban meg is írták, mármint az újságíró, hogy Deák Bél Gyula a zalaegerszegi kórházban túlesett egy sikeres pacemaker beültetése, amely után semmiféle komplikáció nem jelentkezett, sőt, a népszerű énekes a szerettei körében a jövőt, a folytatást tervezte és várta, hogy másnap haza engedjék. Ilyen aztán végzetes szívrohamot kapott, ám akadtak, akik az orvosokat a nem megfelelő ellátást hibáztatták a tragédia után. Deák Tamás, az utánozhatatlan blues énekes fia most elmondja a teljes igazságot. Sajnos nem volt előzmény nélküli mindaz, ami apuval történt, de mielőtt erről beszélnénk, kérem, írja le jó nagy betűkkel, hogy az orvosok lelkiismeretes munkát végeztek. Apu a legjobb kezekben volt a zalaegerszegi kórházban, már csak azért is, mert egy szívsebész barátunk végezte a beavatkozást, gondosan ügyelve rá. Hogy mennyire óvták, az tökéletesen jelzi, hogy 36 órát töltött a pacemaker beültetést követően az intenzíven megfigyelés alatt, holott általában ez 12 óráig szokott tartani. Ezt követően vitték egy betegszobába, ahol, és ezt tiszta szívvel állítom, visszanyerte az életkedvét. Soha nem felejtem el, amikor a kórházi ágyon felülve a szemembe nézett, majd azt mondta, fiam, olyan vagyok meg itt, mint egy 20 éves. Deák Tamás mély levegőt vett ennél a mondatnál, aztán elnézést kért, mert, mint mondta, napi 4 nyugtató van benne, hogy valahogy túlélje élete talán legkeményebb időszakát, aztán folytatta. Szóval apu augusztus 8-án egy szlovákiai koncert előtt egyszer csak elájult. Minden előzmény nélkül történt. Épp sétált volna fel a színpadra, amikor összeesett, ugrottunk hozzá, felnyaláboltuk, kólával itattuk, majd nem sokkal később, mint ami sem történt volna, a közönség elé állt és lenyomta a bulit. Intőjel volt. Tudtuk, hogy a szívével gond van, de ő mindig erősnek mutatta magát. Aztán mégiscsak rábeszéltük egy alapos kivizsgálásra, ahol ijesztő adatokat produkált. Elkerülhetetlenné vált egy pacemaker beültetése. Pontosan elégszem arra a pillanatra, amikor a doki megszorította apu kezét, és határozottan mondta neki, Bill, megkapod a pacemakert, és ezzel minimum 5 évvel meghosszabbítjuk az életedet. Így ilyen előzmények után került apu az zalaegerszegi kórházba, mi pedig a feleségemmel kivettünk egy szobát, hogy ott legyünk a közelében, és amikor megtörtént a beültetés, megkönnyebbülten láttuk, hogy apu mennyire jó van. Bementünk hozzá, ő pedig felkelt az ágyból, süteményt evett, viccelődött, többször is kijelentette azzal a csibészes mosolyával, fiam, érzem, hogy a vér áramlik bennem, érzem, hogy az erő visszatér. A betegszobában kapott egy társat, aki hasonló beavatkozáson esett át. Megöleltük egymást, amikor elköszöntünk tőle, és ő nyomatékosan kérte, nehogy elaludjunk, reggel 8-ra menjünk be érte, aztán vigyük végre haza, hiszen szervezni kell a turnét, jönnek a próbák, a koncertek, egyeztetni kell Takács Tamással, Tátrai Tibusszal és a többiekkel. A többit már sajnos tudjuk, hogy mi történt. A blik.hu Deák Bél Gyulával is foglalkozik.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Maradunk még, kedves hallgatók, a blik.hu oldalon. A reality show világa gyakran állítja komoly kihívások elé a sztárpárokat, ami nincs másképp GVM és felesége, Kulcsár Edina esetében sem, hát ők hiányoztak. Utóbbi a közösségi oldalain is folyamatosan követi, és megosztásokkal támogatja a férje szereplését a Celeb vagyok, ments ki innenben, hiszen ráfordult a műsor a döntő hetére. Az influencer még egy dalt is kiadott, Atya világ. Kulcsár Edina maximálisan támogatja tehát a férje GVM-et az RTL valóságsójában. A reper jelenleg Kolumbiában forgat, még Edina otthon maradt a négy gyermekkel. Az édesanyja úgy gondolta, azzal fejezhetné ki még inkább, hogy a kedvese mellett áll, ha ír neki egy dalt. Azon agyalok nap, mint nap, mivel tudnám még inkább kifejezni, mennyire szurkolok a férjemnek, és mennyire szeretném, hogy megnyerje a műsort, mert nagyon megérdemelné. Tavaly ő is végig mellettem volt az utolsó pillanatig a Starbucksban, és most szeretnék én is ilyen szorosan mellette lenni, és minden erőmmel támogatni. Szóval arra gondoltam, hogy mi lenne, ha én is írnék neki egy ilyen zenét. Jó, ilyen jó nem lesz, de biztos sokkal többet jelentene, mint egy sima poszt. Már hogy mihez képes, jó? Na mindegy, hiszen a zene az ő nyelve is. Ez még csak ötlet, vetette fel a közösségi oldalán Edina, majd pár órával később már a stúdióból posztolt, ahol felénekelte a dalt. Leforgott a klip, most rappereset játszom, de mint mostanában minden, ez is csak arra megy ki, hogy a férjemet támogassam, hogy minél tovább jusson a Celeb vagyok mecskén nem műsorában. Szavazzatok rá, please, kérlelte követőit. Estére pedig el is készült a rövid videóklip, melyben az egykori szépségkirálynő elreppelte a dalszövegét, melynek a lényeg az volt, hogy GVM brigádja a legerősebb, illetve hogy szavazzanak rá a Celeb vagyok mecskén nemben továbbra is. Egy gorilla az uram, nem egy kis pincsi. Az irigyeknek csitú, mert a legnagyobbak stabilak, mondhatok bármit, mégis róla szól a napilap, maga biztos tudja, hogy mellette a family, ja, számára nem létezik enemy, Kolumbia, dzsungel a férjem, mint egy masina, a legnagyobbak velem, szavaz te is gyere, a kilencnek a hangja egy igazi fenegyerek, bedúrognak a táborba, de mégis minden remek, a helyes válasz tény, mégis ismered a nevet, a GVM, látod a tévében, hallatszik a videóban, melyet a rapper felesége posztolt, hát ezt még azért fő kell dolgoznunk, de hát idővel biztos menni fog, már azoknak mindenképpen, akik érdeklődnek a rapper csajszi felvétele iránt. A blik.hu ezzel is foglalkozik.
0: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.

csók.

0: kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerősei mindjárt szólnak újra itt a 92-tön a Cegléd rádióban. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyófelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, de a nap első felében nyugaton még vastagabb fátyófelhők lehetnek az égen, melyek délután nyugat felé távoznak. Csapadék továbbra sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Alpok alján fordulhat elő egy-egy élénk délies szélük, és kora reggelre 0 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 23-27 fokot mérhetünk. Szombaton folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyófelhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak élénk szélökések. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan alakulnak, majd délutára 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Most jön Szatmári Gábor, aztán Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem, akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, hely

0: Ben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók. Magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
1: Ti hova mentek idén nyaralni?
2: Ahova csak akarunk.
1: Jó, de mégis melyik hotelbe?
2: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
1: Komolyan? És honnan szereztetek?
2: Itt Cegléden az Open Campers-től.
0: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
0: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Körösi út 80.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Folytatódik a napos száraz idő. Letartóztatták Sesták Miklóst. A nyári negatív rekordot is megdöntheti a Duna vízállása Budapestnél. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Aláírta ugyanakkor a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával kapcsolatos törvényt az államfő. Baka András azonban arra kérte az országgyűlést, vizsgálja felül a jogszabály elfogadásának körülményeit. Visszautasította Magyar Péter miniszterelnök állításait az állami számvevőszék. A kormányfő egy bejegyzésében azt kérdezte, meddig hallgat az ASZ a Fidesz a miniszterelnök által tiltott pártfinanszírozásnak nevezett ügyéről, és azt állította, hogy a szervezet az MNB alapítványok esetében is tétlen maradt. A számvevőszék szerint a kampányfinanszírozás vizsgálata folyamatban van, a Fidesztől és a Tisza párttól is kértek adatokat, és az ellenőrzés az NKA támogatására is kiterjed. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra.
4: Az időjárásról.
5: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cseglét Rádió 92.5.
1: Ma is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, igen, ez itt már a szerda esti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Lássuk tehát a mai kínálatunkat. Ma is két beszélgetéssel jövök majd. Mivel szerda van, jöhet majd a heti rendőrségi összefoglaló. Most is Karasz Csaba fogja majd nekünk elmondani a rendőrkapitányságról, hogy a rendőröknek vajon mennyi dolga volt a múlt héten és miféle. Ez lesz tehát az első beszélgetésünk témája. 7 óra után folytatjuk az iskola kezdési sorozatunkat, hiszen megindult már a tanév javában, most a református általános iskolába és óvodákba is el fogunk látogatni, ezért két vendégem is lesz, hiszen az óvodákból jön majd Almádiné Rózsa Krisztina óvodavezető, de természetesen itt lesz az igazgató úr, Vas János is velünk, aki elmondja majd, hogy hogyan is indul ez a 2026-27-es tanév, de ez már a következő óra témája. Közben előtte, utána pedig jönnek szokás szerint a jó kis muzsikák. Miles Smith-szel és Neil Horan-nal kezdtünk, és a Drive Safe című friss 2026-os dallal. Most még meghallgatjuk Berkes Olivér Csak barát vagyok című dalát, és utána pedig már is jön a mai első beszélgetésünk, ami pedig nem más, mint a heti rendőrségi összefoglaló. Remélem, a következő szűk két órát együtt tölthetjük itt a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Berkes Olivér dala után pedig akkor lássuk, hogy mennyi és miféle dolguk volt a rendőröknek a múlt héten. Karasz Csabával fogok beszélgetni a következő percekben, ő mondja el a részleteket és ad néhány jó tanácsot, amelyekre bizony érdemes lesz odafigyelni.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió a közös ismerős.
1: Lássuk tehát, kedves hallgatóink, hogy mennyi és miféle dolga volt a rendőröknek a múlt héten. Szokás szerint most is Karasz Csaba adja meg majd a választ a Ceglédi rendőrkapitányságról. Itt van már a telefonvonalban Csaba. Nagy szeretettel köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából. Szervusz!
2: Szervusz Gábor, köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Na hát nézzük csak, hogy milyen volt ez a hét. Az előzetes beszélgetésünk alapján azt mondtad, hogy mondjuk bűnügyileg sem volt különösebben erős ez a hét, de azért kisebb-nagyobb esetek nyilván előfordultak.
2: Hát teljesen jól mondod, Gábor, de azért árnyalja a képet, hogy mindössze 38 olyan esemény volt, vagy olyan cselekmény volt, ahol bűnügyet kellett indítanunk az elmúlt héten, de ez tartalmazza azokat a bűncselekményeket, és amíg egyébként pedig a közlekedési bűncselekmények, ittas vezetés, bódult vezetés, a balesetek miatti elrendelt eljárások, vagy az olyan ügyek, amikor az állampolgárok tesznek feljelentéseket, de olyan igazából nem a közérdeklődésre számottevő ügyekről beszél, mint például a tartás, elmulasztás, vagy akár egy kiskorú veszélyeztetése, tehát ilyenből rengeteg volt most a héten, ezért 38 bűncselekmény keletkezett. Ugyanakkor azok a bűncselekmények, amikre nagyon oda kell figyelni, mert megelőzhetők, mint vagyonelleni bűncselekmények, például ilyenek a roller, a kerékpárlopások, ezekből most viszonylag kevesebb volt. Na. Ugyanakkor azt kiemelném, hogy sok minden előfordult, például előfordult olyan is, hogy iskolai verekedés miatt kellett eljárást elindítanunk, mert a szülő feljelentést tesz, hogy a gyerekét az iskolába bántalmazzák. Hát ezek elég gyakoriak. Tehát szerintem a mi időnkben is előfordult iskolában olyan, hogy a gyerekek egymás között elintéznek bizonyos dolgokat, ha kell, akkor erőszakkal. De most ezt videóra is vették, úgyhogy ebből eljárást kellett indítanunk. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz a magának az eljárásnak a vége, hiszen ilyenkor az a legtöbb esetben azért az büntethetőséget kizáró ok is fennáll, például mondjuk az elkövető, ha gyermekkorú, akkor beleszembe gyermekkor miatt majd az eljárást meg kell tüntetni. Azt viszont a gyermekkort bizonyítanunk kell ebből esetre.
1: Igen. Tehát akkor ilyenek adódnak, az online tér is gondolom továbbra is egy veszélyes terep, ugye?
2: Természetesen online csalások mindig voltak, most abból megint azt mondom, hogy viszonylag kevesebb volt, tehát online csalásból feljelentést kevesebbet kaptunk. Amit a múlt héten viszont elmondtunk, és ami nagyon fontos, hogy oda kell figyelni az ilyen unokázós csalásokra. Szerencsére nem volt az elmúlt héten nem volt próbálkozás a területünkön, tehát hozzánk ilyen bejelentést nem érkezett. Attól függetlenül, mivel korábban azért már itt a környéken is voltak ilyen jellegű próbálkozások, hogy unokázós legendával próbálnak időskorokat becsapni. Ezt most is elmondanánk, hogy ez így ez, ebben a formában ez nem valós, tehát soha nem fog rendőrség, ügyészség, vagy ügyvédek, vagy akár bíróság nejlonzacskóban pénzt kérni a kerítésre elhelyezve, hogy meg lehessen oldani egy bizonyos problémás ügyet az unokának. Ez az életben ez nem így történik, tehát ezért érdemes, hogyha a hozzátartozók egymás között otthon erről mindig beszélnek és elmondják az időszemének, hogy ilyenkor, ha ilyet hallott, felhívják, azonnal mondja, hogy rendben van, de először beszélek a családtagjaimmal, és utána hívjanak vissza. Nyugodtan le, vagy pedig, mint ahogy a múlt héten is elmondtam, volt olyan ügyes, aki kerekperezt megmondta, nekem nincs is unokám, innentől kezdve már a hívást meg is szakították, többet nem hívták az idős emberhez, hogy becsapják ezzel.
1: Igen. Na, szóval erre is oda kell figyelni. Drogfronton volt-e valami érdekes történet, vagy az is nyugodtabb volt?
2: Az folyamatosan van. Gyakorlatilag tartottunk akciót is, illetve volt több drogos fogásunk is. Ilyen 10 alatti esetben kellett intézkednünk a drogfogyasztás miatt. Ebben esetekben mindig a kábítószer fogyasztás az elsőrendű probléma. Ilyenkor szakértőt kell kirendelnünk, és majd a szakértő megmondja, hogy milyen kábítószert fogyasztott a gyanúsított személy, meg mekkora mennyiségben. Utána majd eldől, hogy mi lesz a továbbiakban. Ugyanakkor a kiakadások alapján viszont nekünk tisztázni kell, hogy honnan szerezte a kábítószergyanús anyagot, hiszen a bűnözvérési jogszabály ezt elő is írja, mert különben nincs lehetősége a gyanúsítnak az elterelésre, hogy úgymond megúszta az eljárást egy megszüneléssel esetnek, de ilyenkor, tehát ha a kábítószert elmondja, hogy kitől vásárolt, akkor tudunk menni tovább a kábítószert kereskedés felé. Igen. És egyébként pedig az nem titok, hogy ezzel kapcsolatban nagyon sok állampolgári bejelentést is kapunk, amit általában azért elő komolysággal végig szoktunk vizsgálni és szoktunk ellenőrizni. Van olyan bejelentés, ami nem valós, de van olyan bejelentés, ami egyértelmű, azt állítja meg, hogy igen, valós adatokat tartalmaz.
1: Igen. A baleseti statisztika az gyakorlatilag a számszerűségében ugyanaz, mint a múlt heti. 3 balesetről kell beszámolnunk. Hát annyival rosszabb a mostani helyzet, hogy egy súlyosabb sérülés is belecsúszott ebbe a 3 balesetbe. Mik is történtek?
2: Sajnos tényleg volt egy súlyos sérüléssel járó balesetünk, de ott elektromos kerékpáros egyszerűen lesodott az útról. Nem kellett elütni ahhoz, hogy megsérüljön. Tehát egymagában történt a baleset az egy darab elektromos kerékpára. Általában autónál szoktunk ilyet tapasztalni.
1: Pontosan, igen.
2: A másik 2 esetben a személygépkocsik az érintettek. Az egyik esetnél, ami Abonyban történt, ott 2 személygépkocsi figyelmetlenség miatt ütközött egymással. A harmadik esetben, ahol a személygépkocsi nem megfelelő sebesség miatt rongálódott meg, itt szintén csak egy darab autó volt érintett az esetben. Itt is anyagi káros balesetről beszélünk csak, tehát nem sérült meg senki. Ugyanakkor megint elmutatom azt, hogy itt a balesetek jelentős része most is elkövetett volna megfelelő figyeléssel. Tehát a Abonyi 2 személygépkocsi ütközése, ennek az oka figyelmetlenség volt egyértelműen, ez elkövetett lett volna megfelelő figyelemmel. A másik pedig a személygépkocsi, amik nem megfelelő sebesség miatt sérült, itt is annyit kellett volna csinálni, hogy megfelelő sebességgel kell közlekedni.
1: Ennyi.
2: Mondjuk könnyű így a rádión belül ezt a székből ülve elmondani, de mindennek az alapja egyébként sokszor az, hogy milyen sebességgel közlekedünk.
1: Igen.
2: A túl nagy sebességgel történő gépkocsi vezetés, vagy akár motorozás, az mind magába hordozza azt a veszélyt, hogy nagyon gyorsan bekövetkezik egy baleset, és akkor jön a gépkocsi, vagy a motorkerékpár sérülése, vagy akár a személy sérülés is.
1: Bizony, és hát emellett szabálytalan is természetesen az elfajta közlekedés. Na hát hál' Istennek így egy viszonylag eseményekben szegényebb hét után zárhatjuk ezt a műsort. Nagyon szépen köszönjük, a tanúságok azért megvannak most is, tessenek ezekre odafigyelni, mert bizony-bizony érdemes. Karasz Csabának köszönjük szépen, és akkor remélem, hogy sokkal több dologról jövő héten sem kell majd szólnunk. Csaba, köszönöm szépen!
2: Köszönöm, viszont hallásra, Szerbusz Gábor!

0: Szeged Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Az időjárási előrejelzések szerint nyári záporra nem igen kell számítanunk a következőkben, itt viszont igen a 92-tön, mert hogy ezt az órát, a szerda esti beszélgetős műsor első óráját Ruzsa Magdi és Lotfi Begi nyári zápor című 2025-ös felvételével zárjuk, aztán jön a második óra, amelyben tehát az iskola kezdési sorozatunk folytatódik, amelyben most a református általános iskolába és az óvodákba is el fogunk látogatni. Úgyhogy érdemes lesz a következő 60 percet is velünk tölteni.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ez volt David Guetta, Kim Petras közös felvétele, a When We Were Young című 2024-es felvétel, amikor mi még fiatalok voltunk. Na hát erről szól a dolog, amikor mi még fiatalok voltunk, iskolába jártunk, úgyhogy a tanévről lesz majd szó ebben az órában, de előbb még meghallgatunk egy dalt, Tóth Abigailt és az Accentet, a Sugar Daddy című dalukkal jönnek ők egy friss 2026-os dallal, utána pedig irány az iskola, méghozzá a Ceglédi Református általános iskola, és az óvodákról is szó esik majd, de előbb jöjjön a dal, és utána az interjú.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Bizony megkezdődött a tanév a református általános iskolában is, amelyhez több óvoda is tartozik, úgyhogy érdemes lesz odafigyelni a következő percekben mindazoknak, akik érintettek ebben a témában. Itt lesz velünk az iskolaigazgató is természetesen, és az óvoda vezető is, hogy kik ők, az is kiderül már is, hiszen indul is az interjú.
0: Hely információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk tehát kis tanévkezdődőt. Sorozatunkat, a mai állomásunk a református általános iskola, egészen pontosan a ceglédi református általános iskola és óvoda lesz majd, és ennek kapcsán nem is egy, hanem két vendéget köszönthetek, hiszen az és óvoda képviseletében itt van velünk az óvoda vezető, Almádiné Rózsa Krisztina, és nagy szeretettel köszöntelek, Kitti, így szoktunk téged szólítani, szervusz!
2: Jó reggelt, szervusz Gábor, üdvözlöm a hallgatókat!
1: És természetesen itt van velünk az iskola igazgatója, Vas János is, szervusz igazgató.
3: Szervusz, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
1: No, hát hol is kezdjünk? Kezdjük a nyárnál. Általában azért kíváncsi vagyok arra, hogy a nyár mit hozott, hiszen a pedagógusok, különösen egy igazgató számára a nyár nem feltétlen a felhőtlen pihenést jelenti csupán 3 hónapon keresztül, hanem azért sok dolog van. Ilyenkor zajlanak a különféle felújítások, újrafestések, stb. Gondolom ez megvolt nálatok is.
3: Igen, hál' Istennek minden épületünkben megtörténtek a tisztasági festések, és hát azért volt nagyobb munkálatok is, például itt a központi iskolánkban, a B épületnek, ahol az első másodikosaink vannak, ott megvettük még a tavalyi, vagyis hát ebben az évben, de a tavalyi tanév második felében a Szív utcában egy ingatlant, ami közvetlenül ott van az iskola mellett, és ott kialakítottunk egy tantermet, és most egy elsős osztályunk van ebben a tanteremben. És hát ez teljes átalakítása volt ennek a
1: muszáj volt,
3: családi háznak, ezt átalakítottuk, hogy olyan legyen, hogy egy elsős osztály kényelmesen elférjen.
1: Olyan lesz, mint egy kis falusi iskola majdnem, ugye?
3: Hát igen, de hálásnak egybe tudtuk nyitni a B épület udvarába, egy helyrezi számolást is tudtuk venni a B épülettel, tehát így végül is annak az épület résznek a része.
1: Igen, igen, igen. Tehát akkor ilyen gond nincsen, szép felújult épületben kezdhették meg a gyerekek a tanévet, igen, mindenhol,
3: így
1: minden
3: van,
1: telephelyen. Így van. És az óvodákkal mi a helyzet? Azért mondom, hogy a többes számban, mert itt Cegléden is van 2, és még ráadásul Kőröstetétlenen is üzemeltettek egyet, Kitti. Ott is hát gondolom hasonló munkák folytak.
2: Így van, mind a 3 óvoda megszépült a nyáron. Karbantartóinknak köszönhetően gyönyörűen megújultak az udvari játékok, és hát a Bátor utcai tagóvodánk az, amelyik hamarosan most már végére ér a teljes körű felújításnak az épület. Megújítottuk a belső tereket még 2 évvel ezelőtt, most ebben az utolsó évben kívülről is szigetelést és gyönyörű színt kapott az épület. Ami még hátra van, ez egy kis teraszburkolás, egy kis dekorációt tervezünk még az épület falára, és hogyha minden elkészül, akkor majd egy hálaadó istentiszteleti alkalmat szervezünk, amikor együtt a szülőkkel és azokkal, akik segítettek ebben a nagy felújításban, együtt hálát adunk az Úristennek.
1: Igen. No, hát hogyan indult ez a tanév az iskola szempontjából? Teljesen más lesz ez a 26-27-es tanév, mint az előző volt. Jött az a bizonyos 14 pontos ajánlás minden általános iskolába. Erről is beszélgettünk már más igazgatókkal is. Legtöbben azt mondták, hogy ezek túlnyomó része már eddig is működött.
3: Igen, ez igazából ez egy létező dolog volt. Én azt mondtam a kollégáknak is, meg már amikor szülőkkel is beszélgettem, hogy igaz, én már nagyon régen voltam főállásban tanítóbácsi, de 2012 előtt azért még dolgoztam tanítóként, akkor már nagyjából így csináltuk a dolgokat. Tehát az, hogy egy elsős vagy alsó tagozatos gyereknek nem lehet 45 perces órát tartani. Tehát
1: igen.
3: Ott biztos, hogy kell játszani, van, hogy ki kell menni az udvarra velük, bármiféle játékot játszani, meg kell mozgatni őket, mire bemegyünk, mire leülünk, mire hozzákezdünk a dolgoknak, akár egy írásórát nem lehet úgy elkezdeni, hogy rögtön nyitjuk a füzetet és elkezdünk
1: írni. Hát persze.
3: Igen. Meg kell tornáztatni az újakat, mondókákkal, nagy mozgástól haladunk kis mozgások, finom motorika felé. Tehát hogy ez már része volt akkor is a füzetünknek, de ez a része a 14 pontnak. De többségében mind csinálja az iskola, hát élmény alapú oktatás van, rengeteg helyre visszük a gyerekeket, sokat visszük őket a könyvtárba, a múzeumba, a gyerekeket, hogy minél gyorsabb legyen az oktatás.
1: Igen, igen, és hát részt vesztek különféle városi megmozdulásokon is. Most éppen a héten számoltunk be arról, hogy az autómentes nap nyertesei lettetek, amihez szépen gratulálunk e helyről is.
3: Köszönjük szépen, hát ez azért egy jó összefogás volt, és nagyon köszönjük mi is a résztvevőknek, a szülőknek, a gyerekeknek, a kollégáknak, hogy ebben partnerek voltak, és hát mindenki komolyan vette, és oda ment, ugye, és ezáltal meg tudtuk nyerni a főnyereményt.
1: Nagyon jó, hát ezek nagyon szép ünnepi pillanatok, de természetesen vannak a szürke hétköznapok is, amikor egyszerűen csak be kell menni az iskolába, és tanulni, és tanítani, kinek mi a feladata természetesen. Megvan-e a megfelelő létszámotok most a tanári karban, és a szakos ellátottsággal esetleg vannak-e problémák?
3: Hál' Istennek, nekünk nincsenek ilyen jellegű problémák. Tehát minden tekintetben minden pedagógusunk megvan, sőt arra is volt lehetőség, hogy új pedagógusokat is vettünk fel, fiatal pedagógusokat is. Tehát ez egy nagy öröm számunkra, és hálás a szívünk ezért, hogy mi úgy tudjuk megkezdeni a tanévet, hogy nincs olyan problémánk, hogy nincs emberünk.
1: Igen, ilyen problémakör van, hogy szakos ellátottság az óvodákban.
2: Előfordul, igen, de elmondhatjuk, hogy az óvodában is megvan most már évek óta egy stabil közösség, óvodapedagógusok is, a nevelő munkát segítő kollégák is. Ha távozik valaki, akkor az azért van, mert nyugdíjba vonul, hát, vagy gyermekáldás okán, de azért mindig megtaláltuk azokat az embereket, akik be tudtak az ő helyükre állni.
1: Igen, igen, hány gyerekkel kezdtetek most?
2: A három tag óvodában, ugye 11 csoportunk van, óvodai csoportunk, és 226 gyermeket nevelünk.
1: Az már látszik.
2: Így van.
1: Igen, igen, és az iskolában a létszám milyen?
3: Hát ugye nekünk is két iskolánk van, ugye van a bent a Cegvéd iskola, és Köröstetétlenen van egy tagintézményünk.
1: Hát ott
3: itt
1: is
3: már
1: bizony,
3: bent 800 fölötti gyermek létszámmal vagyunk, kint pedig 186, tehát ott is növekedésünk van. Bőven van, hál' Istennek, gyerekünk.
1: Igen, igen, igen, hát és hely is van akkor hozzá.
3: Van,
1: felújított jó kis helyek. Elég a játszótér, udvar, stb. Ilyesmi fejlesztésekben érdemes-e gondolkodni, vagy rendben vagytok?
3: Hál' Istennek, teljesen rendben vagyunk. Az udvar nagysága, főleg például a B-épületben ott elég nagy. Ott is van játszóterünk, azt is most karbantartás volt, ott is meg kell újítani az egy-két játékot, mert már eljárt felettük az idő. De hál' Istennek meg vagyunk. Hát plusz ugye a főépületünkben mi használhatjuk a templomkertet és a nagy templomnak a templomkertjét, tehát oda is tudnak
1: az
3: menni
1: is
3: a gyerekeink.
1: Uh-huh.
3: Pár évvel ezelőtt ott is kialakítottunk egy játszóteret.
1: Igen,
3: a gyerekek
1: igen, igen.
3: Minél jobban érezik magukat, tehát hál' Istennek van tér.
1: Van, van, van. Fontos egyébként tényleg a kis kikapcsolódás két óra között, és hát a tanterv sem lesz könnyebb, azért egyre nehezebb. Ezt követni kell a pedagógusnak is azért, ugye?
3: Hát természetesen, ez nem egyszerű, mert most ugye azért lesznek átalakítások is, a tananyag sajnos nem szűkül, hanem inkább bővül. Amit hát mi mindig jeleztünk eddig is az oktatáspolitikának, és fogjuk ezután is jelezni, hogy a tananyagot azt lehet, hogy csökkenteni kellene inkább, és a
1: vannak ilyen törekvések.
3: És inkább az alapokat kellene jobban megtanítani a gyermekeknek általános iskolában, de hát meglátjuk, hogy mi lesz.
1: Sokat beszéltünk más igazgatókkal, iskolavezetőkkel is a modern technika vívmányairól, és ugye hát ezeket nagyon jól lehet használni az oktatásban egy bizonyos szinten, de nem akkor feltétlenül, hogyha a gyerek zsebében ott lapul egy-egy okostelefon vagy más elektronikus eszköz. Ti hogyan álltok ehhez a dologhoz? Mekkora a szigor ott a refiben?
3: Hát nálunk már elég régóta nagy volt, tehát még azelőtt is egyetlen ez törvény szabályozták volna. Már nálunk azért is összeszedtük, tehát reggel bejött a gyermek, és első órában összeszedték a telefont, és volt egy szekrény, amiben beraktuk, és akkor ott őriztük. Most annyiban változott a dolog, hogy most már minden tanulónak saját kis szekrénye van, ilyen értékmegőrző kis szekrénye, és az, amely kötelező reggel oda menni, berakni a mobiltelefonját, vagy bármilyenféle dolgot, ilyen elektrotechnikai dolgot, berakják, bezárják, és akkor még el nem hagyják az iskolát, ott kell lenni. Csak akkor vehetik elő a telefont, ha ilyetlen valami órán használják, valamelyik tanórán
1: igen.
3: Szükség van rá, kahutoznak, vagy valamilyen ilyen típusú játékot játszanak a telefonnal.
1: Akkor ezt meg lehet oldani,
3: persze. Előveszik, de akkor is csak a tanár kíséretében mehetnek oda.
1: Igen,
3: hát nyilván, igen. Viszont előkerül egy-két gyereknél, mert azért a gyerek mindig próbálkozik. A telefon, annak természetesen vannak szankciók, először csak finoman, először csak behívjatjuk a szülőt, a szülőnek kell átvenni a mobiltelefont az igazgatóirodába, vagy a helyettes irodába, utána pedig már akkor vannak komolyabb szankciók, ha többször van egy gyermeknél mobiltelefon.
1: Aha. Tehát ilyen probléma óvodákban azért még nincsen talán?
2: Nincs ilyen probléma.
1: Igen, nem. Ott még ez más, viszont azért mégis a modern technika vívmányait azért lehet használni, és gondolom használjátok is.
3: Hát informatik oktatás van, például az intézményben, tehát használjuk meg a korral, mi is haladunk, tehát erre nem feledkezünk meg. Azért én mégis azt mondom, hogy még ez az a korosztály, ugyanúgy az általános iskolás korosztály, akinek még nem ebben kell foglalkoznia, hanem inkább az alapokat tanulnak meg rendesen írni, olvasni, számolni, úgy. Dolgokat, és hogyha ezek megvannak, ezek az alapok, akkor erre lehet majd építeni a továbbiakban.
1: Igen. A közösségi életben is részt vesztek, a város közösségi életében, ugye erre utaltam itt az autómentes nap szép sikere kapcsán is. Hasonlókat terveztek erre az évre?
3: Hát ebben az évben van megint egy nagy tervünk, ugye 4 évente van református est az intézményünkben, ahol az óvodák is, meg az iskola is ugye különböző műsorokkal készül, és idén most decemberben lesz ez az alkalom, most egy kivételes alkalom lesz. Nagyon régen volt már, hogy karácsonykor tartottuk a református estet. Nice. Általában tavasszal szokott lenni, de most úgy döntöttünk, hogy itt karácsony előtt az adventi időszakban fogjuk megvalósítani, és hát erre készülünk egész fél évben, mert ez egy nagyon monumentális.
1: Mi minden lesz ott?
3: Hát mindenféle dolog lesz, hát például az óvodások, ők egy kis...
2: Az óvodások táncolni fognak, modern táncot fognak táncolni. Hoppá. A Posta utcai óvodánk Halacska nagy csoportja készül nagyon lelkesen, és még nem tudják, hogy ez egy milyen komoly szereplés és fellépés lesz, hiszen
1: igen.
2: Két előadás, nyilvános főpróba, tehát kitesszük őket ennek most, de szívesen készülnek és várják ezt az alkalmat.
1: És akkor gondolom versek, dalok,
3: hát mindenféle színdarabok, énekes darabok, ugye a kórusunk is készül, például a kórus az az István királyból ad elő részletek,
1: ahol
3: készül, és talán még zenekari kísérettel is lesz, tehát most áll még össze, a műs most
1: van még idő azért, igen.
3: Hát van, már azért mindenkinek úgy kellett visszajönni a nyárról, hogy kész forgatókönyv van nála.
1: Igen.
3: És hát megmutatkozik teljes egészében a teljes intézményünk balettája, tehát az idegen nyelvű orientáltságú, két tanítás nyelvű osztályaink, a művészeti jellegű osztályok lesz, néptánc része a dolgoknak, modern tánc része is lesz, és különböző színdarabok lesznek, tehát tényleg alsótól felsőig mindenki készülni fog.
1: De jó,
3: az alkalomra.
1: Nem lesz unalmas akkor ez a része sem. Hát ezek nem. Délutáni foglalkozás keretében mennek elsősorban ezek a próbák, úgymond?
3: Hát avagy délutáni foglalkozások keretében, amikor éppen idő jut rá, hál' Istennek, nekünk ugye ott van a nagy templomnak a gyülekezeti háza, ahol tudunk próbálni, és akkor ott szokták a kollégák keresni azokat a szabad időpontokat, amikor be tudnak menni, és akkor tudnak próbálni.
1: Igen, igen, ott lesz maga az előadás is?
3: Nem, a művöldési házban az előadás.
1: Tehát a nagyobb közönség számítotok akkor.
3: Hát igen, mert van egy nyilvános főpróbánk, ahol általában nyugdíjas kollégákat, meg a nagyszülőket szoktuk meghívni, mert hogy ugye azért korlátolt a férőhely és a szülők kíváncsiak. Persze. A gyermekekre, és két teljes előadás lesz, egy pénteki és egy szombati előadásunk.
1: De ez már akkor ott karácsony táján.
3: Ez december 12-e lesz a szombat, december 11 és 12-e lesz a két fő előadás.
1: Fú, hát ez biztos, hogy nagy izgalom. A gyerekeknek is azért biztos, hogy ahogy közeledik majd ez az időpont, azért egy kicsit hevesebben ver majd a szívük. Na hát kérem szépen, elindult a 2026-27-es tanév. Nyugodt szívvel vágtok bele?
3: Hát igen, mégis minden évben megpróbáljuk megteremteni a feltételeket, hogy elindulhassunk, és próbáljuk csinálni a munkánkat teljes odaadással.
1: Az OVIC-ban is akkor rendben vagyunk.
2: Én is így gondolom, adottak a feltételek, jók a körülményeink, megvannak a nevelőink, ott vannak a gyerekek, a családok, együttműködőek, úgyhogy igen, reményteljes év.
1: És ott áll mögöttetek a Magyar Református Egyház.
3: Igen, és azért tegyük hozzá. Azért nagyon jó fenntartóink vannak, tehát azt kell mondanunk, hogy teljes a békesség, és igazából mindig a támogatást érezzük a református gyülekezetek részéről az intézményben.
1: Igen, igen. Hát nagyon szép, sikeres tanévet kívánok mindenkinek, aki ebben a két intézmény félében dolgozik, akár az iskolában, akár az óvodában. Úgyhogy akkor Isten áldása legyen ezen a tanéven, és köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
3: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Köszönjük.
1: Kedves hallgatóink, a Református Általános Iskola igazgatója Vas János és az óvoda vezető Almádiné Rózsa Krisztina volt a vendégem.

0: Beat Rádió FM 92.5.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Még egy darra van idő itt a szerda esti beszélgetős műsor végén, ez legyen Rácz Gergő és Orsovai Reni Mostantól című 2019-es felvétele, Mostantól pedig nem én, hanem Vörös Nándi veszi át a parancsnokságot itt a 92-5-ön, jön a Cegléd hangja, én pedig búcsúzom, holnap jelentkezem ismét a csütörtöki csatangolóval. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, és találkozzunk holnap is. Minden jót! Viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Folytatódik a napos száraz idő. Letartóztatták Sesták Miklóst, holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Visszautasította Magyar Péter miniszterelnök állításait az állami számvevőszék. A kormányfő egy bejegyzésében azt kérdezte, meddig hallgat az ASZ a Fidesz a miniszterelnök által tiltott pártfinanszírozásnak nevezett ügyéről, és azt állította, hogy a szervezet az MNB alapítványok esetében is tétlen maradt. A számvevőszék szerint a kampányfinanszírozás vizsgálata folyamatban van, a Fidesztől és a Tisza párttól is kértek adatokat, és az ellenőrzés az NKA támogatására is kiterjed. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatók. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti.

0: segíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra.
1: Az időjárásról.
0: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is marad a késő nyárias idő, de hajnalonta több felé gyengén fagyhat is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nelly köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én felteszek egy kérdést, önök pedig remélhetőleg, ha van kedvük, válaszolnak, ezt megtehetik a 0635 925 925-ös SMS számon, és ami ma szerintem fontosabb lesz, de majd meglátjuk, az az e-mail cím kívánság@ceglidradio.hu, ugyanis egy rendhagyó adással készültem, meglátjuk, mennyire lesz sikeres, és hogyha az lesz, akkor lesz folytatás, mint ahogy megszokott ez történni, de majd meglátjuk. A kérdésünk ugyanis ma, ismer kevésbé ismert, de meglepő sztorit a történelemből? Hogyha van ilyen sztoria, akkor küldj el nekünk, tehát 0635 925 925-ös, és kívánság@ceglidradio.hu, azért ott a Facebook oldalunk is, facebook.com/ceglidradio. És hogy miért is ez a mai témánk? Bem Józsefről, ugye Bem Suli itt Cegléden is van, Bem Józsefről találtam az interneten egy érdekes történetet, egyébként egy kommentelő írta róla, és akkor én most ezt felolvastam, aztán hát, ha meghozza a kedvet, hogy önök is írjanak sztorikat. Bem József Törökországban kényszerből áttért a muzulmán hitre. Aleppóban temették el, de mert egész életében a lengyel szabadságért küzdött, így Lengyelország exhumálta, és 1929-ben hazavitték hamvait, ahol viszont a lengyel katolikus egyház nem engedte a lengyel Szentföldbe temetni muzulmán hite miatt, így a szarkofágja csak a föld felett lebeghetett, amire terveztek egy szép oszlopsort, persze a lebeghetett idézőjelesen volt írva. Folytatja az üzenet küldő, Dédiék mesélték többször is, hogy annó a mi kis nyírségi falunkban az egyik családhoz bekopogott egy német katona segítségért, ételt, vizet és tisztálkodási lehetőséget keresett. Később megjelent a faluban egy orosz tank. A német katona egy gránátot dobott a fülkébe és likvidálta a bent lévőket. Tudták, hogy gyanús lesz, ha a tank nem tér vissza az osztaghoz, ezért összehívták a falu népét, ástak egy hatalmas gödröt, és tehenekkel, lovakkal belehúzták a tankot a gödörbe. Fogalmam sincs, mennyi igaz belőle, de több öregtől is hallottam. Nekem ez egy érdekes és kicsit személyes sztori, írja nekünk Dániel. Szerintem, hát vegyis pontosabban nem nekünk írt a Dániel, de így a mi műsorunkban is részt vett ez az üzenet, és szerintem tök érdekes mind a két aspektusa a történetnek, először is Bem Józsefről, aztán meg a német katonáról, aki végül is egy orosz tank ellenében segítkezett. Szóval ilyen történetekre várunk a mai adásban, hogyha valamilyen meglepő, de kevésbé ismert történetet tud a mi vagy mások történelméből, akkor azt nagyon szívesen vesszük, hát egy ilyen érdekes, ismeretterjesztő adás sülhet ki ebből, ez legalábbis az én tervem, úgyhogy ha csatlakoznának, megtehetik a 0635 925 925-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek, és ezért is mondtam, hogy az e-mail az talán ma a népszerűbb, mert ott egy kicsit bővebben le lehet írni részletesebben a dolgokat, és nem kerül több SMS árába, hanem teljesen ingyen elküldhetik nekünk, tehát kívánság@ceglidradio.hu. Ma egy kicsit ilyen érdekes történelmi adással készül a Cegléd hangja. Tartsanak velünk, jó rádiózást!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Most már kevésbé ismert, de meglepő sztorit a történelemből, ez a Ceglét hangja mai kérdése, és Anitától kaptam egy SMS-t, aki annyit írt, hogy hallgatom az adást, figyelek, és közben gépelem az üzenetet, hosszú lesz, türelem. Van türelem, Anita, nyugodtan, van időd, 2 órás ma is a műsor, úgyhogy csak gépelj nyugodtan, szeretettel várjuk majd az üzenetet. Aki viszont már elküldte nekünk, az Bence. Nagyapám 6 évig fogságban volt az oroszoknál a háború után. Sosem mesélt róla, csak utálta az oroszokat. Amikor viszont tüdőrákban haldoklott, elkezdett mesélni valamiért, csak nekem, 13 éves voltam, de a mai napig emlékszem mindenre, amit mondott, imádtam az öreget. Hát nagyon köszönjük, Bence, azt mondjuk sok konkrétumot nem írtál le nekünk, de ettől függetlenül nagyon érdekes lehetett a sztori. Ha van kedved és időd, akkor esetleg küld el a részletesebb beszámolót. Egy név nélküli üzenet is érkezett. A vikingeknek volt a véralvadási kaszkádjukban egy mutáció, aminek köszönhetően irgalmatlanul gyorsan abba maradt a vérzésük csata közben. Leiden mutációnak hívják. Kb. 30-40 éves korukra már egy trombotikus esemény vitte volna el nagy részüket, csak ugye ezt nem feltétlen élték meg a csaták miatt. Nagyon érdekes, én a vikingekről néztem sorozatot is, volt ismeretterjesztő is, meg ilyen hát játékfilmszerű elképzelt történet Ragnar Lodbrokról egészen pontosan, de hogyha szerintem sokan ismerik, de hogyha valaki kicsit érdeklődik a vikingek iránt, akkor sem biztos, hogy tudta ezt a tényt, hogy a véralvadásuk egy kicsit másképp működött. Nagyon érdekes, ezért is bírták jobban a csatákat, csak aztán persze meg kellett élni a 30-40 éves kort, ami már akkoriban egy idős embernek számított. Úgyhogy hihetetlen, és köszönjük szépen! Egy másik történet. Az alapsztorit mindenki ismeri, talán az izraeli kommandós akciók egyik legjobbika volt az ugandai reptéren túlszulejtett utasok kiszabadítása. Na most önmagában egy iszonyatos logisztikai és katonai mutatvány volt az egész akció, amikor állítólag behívták az akció leendő vezetőjét, mondták neki, hogy hát hallott erről az esetről, és hát úgy gondolják, hogy oda kellene menni. A reptéren valahogy kiszabadítani a túszokat, de ehhez ugye meg is kell szállni azt, mármint a repteret. Nagyjából ugye ez a lehetetlennel volt határos, nagyon gondterhelten vakargatta a fejét a kommandósok vezetője, a kormánytagok mondogatták, hogy nincs más választás, valahogy meg kell oldani az ugandai ügyet. Végül hosszas gondolkodás után azt mondta, hogy jó, megoldja. Erre valamelyik meghatódott kormánytag visszakérdezett, hogy akkor tényleg vállalja, hogy megszállják a repteret? Mire a kommandósok vezetője visszakérdezett, hogy csak a repteret? Ő azt hitte, egész Ugandát kell. Ja, a reptér az meg lesz persze. Ez is nagyon jó sztori, és vicces, hogy végig gondolta azt, hogy az egész országot is akár meg lehetne szállni, és már volt is terve a fejében, kiderült, hogy csak a repteret kell. Kedves hallgatók, tehát a mai témánk itt a Ceglét hangjában nem más, mint hogy ismer-e olyan kevésbé ismert, de meglepő történelmi sztorit, amit talán mások nem, vagy éppen a családjához kötődik, akkor ezt bátran küldje el nekünk, hogyha rövidebben foglalná össze, akkor 0635 925 925-ös, ha kicsit hosszabban, akkor az e-mailt javasoljuk, kívánság@cegledradio.hu.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Ismer, kevésbé ismer, de meglepő sztorit a történelemből? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és várjuk a válaszokat a 0635 925 925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglédradio.hu-ra. Réka azt írja, hogy Cet János élete röviden, 2. 7 évesen katonai nevelőintézetbe került, a sikere miatt BEM javaslatára 1849-ben tábornokká nevezték ki, ő volt a honvédség legfiatalabb tábornoka a 27 évével. A szabadságharc leverése után emigrációba kényszerült, távol létében őt is felakasztották, meg annyi országot megjárt Európában, szereplője volt az emigráns politikának. 1860-ban letelepült Argentínában, ott Juan Cet néven vált ismerté azzal, hogy nagy szerepet vállalt az argentin hadsereg megszervezésével. Ő alapította az Argentin Katonai Földrajzi Intézetet, amely az irányítása alatt egész Argentinát feltérképezte. A Buenos Aires-i Katonai Akadémiának 5 éven át volt az első igazgatója. Cet élete utolsó szakaszában erőteljesen megjelent a honvágy, amiről le kellett mondania. Itt van egy részlet a leveléből. Én már öreg ember vagyok, hazámtól már oly rég távol, és mégis a honvágy hatása folytán még mindig sajog a szívem ama tudattól, hogy idegen porban kell majd nyugodnom. Argentinában nagy tisztelet övezte, 1904-ben bekövetkezett halála után a Katonai Akadémia előtt embernagyságú érc szobrot állítottak emlékére. Itt-ott nálunk is találni róla emléket, például Óbudán van róla utca elnevezve, de szerintem ennél sokkal többet érdemelne. Írta nekünk tehát Réka az üzenetet, és hát azért nagyon érdekes, mert én is szinte alig hallottam Cet Jánosról, de azért ez elképesztő sztori, ami történt vele, és mégis alig ismerjük. Nagyon köszönjük, pontosan ezért dobtam be ezt a kérdést, hát ha kapunk ilyen történeteket. Hát Nórája is olyan, hogy fel lehet kötni a gatyát, következik is. Második Katalin orosz cárnőnek olyan jól sikerült az uralkodása, hogy a fia, első Pál orosz cár, bevezette, hogy csak férfi lehessen a cár. A női örökös kizárt volt, csak ha tényleg nem volt más opció, ezért kellett volna második Miklós beteg fiának, Alexej Cárevicsnek felülni a tróra, meg a felesége Alexandra Fjodorovna, ezért volt kétségbe esve, amikor Anasztázia született, mert fiú kellett. Meg szeretnénk abban a hitben élni, hogy a mongolok egy civilizálatlan barbár nép volt, pedig amúgy nem voltak olyan gázok. Volt papírpénzük, postájuk, vallási tolerancia, kiváló haditechnika. Bár nem tudom, lehet, hogy ez csak nekem új dolog, de én teljesen meglepődtem. De amúgy a vikingek is ugyanez, ahhoz képest tök fejlettek voltak. 1066-ban első Vilmos elfoglalja az angol trónt egy csata következtében, és ugye akkor már Normandia ura. És aki látta a vikingek sorozatot, na ezt mondtam én is a legelején, hogy láttam, abban van egy Roló nevű karakter, na az a Vilmos leszármazottja. Normandia akarva akaratlanul átadta a feudális tudását, meg hozzá köthető a Doomsday Book, az első népszámlálás Angliában. Hát itt is sok infó volt, és hát nagyon örülünk neki, hogy ennyi helyről érkeznek történelmi meglepő információk. Ez vár ránk a folytatásban is, ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, ismer, kevésbé ismert, de meglepő sztorit a történelemből. Hogyha van ilyen, akkor küldjék el nekünk 0630 592 925, vagy kívánság@ceglidradio.hu, és ide érkezett meg Anita e-maile, aki még a műsor elején jelezte, hogy egy hosszabb történettel örvendeztet még minket. Hát megpróbálok nekiesni, és azt hiszem, hogy ezt a blokkot ki is fogja tölteni, ahogy elnézem. Szóval Anitától kaptuk a következőt. Az enyém egy személyes. Dédapám megjárta a frontot, én már csak 80 pluszos korában ismertem őt, kislányként még nem érdekelt, mi történt vele, miután elhunyt, kezdtem el figyelni a család által sokszor emlegetett anekdotákra. Az egyik visszatérő történet az volt, hogy az angolok mennyire szerették a dédapám, és hívták magukkal Angliába élni, de ő ragaszkodott ahhoz, hogy hazajön Magyarországra, mert a felesége és az édesanyja várja. A másik, hogy Bergen-Belsentől gyalogolt hazáig, miután a koncentrációs tábort felszabadították, és neki feladatul tömegsírok ásása jutott, ezzel a tifuszos lett, mert a táborban éppen járvány is pusztított. Sehogy sem állt össze, hogy a dédapám hogyan, miért került kapcsolatba britekkel, akik annyira kedvesek voltak vele, hogy csokoládéval etették, amikor beteg volt. Majd előkerült a hagyatékából egy pici tanári zsebkönyv, amit magával vitt a frontra. Ebbe kerültek fontosabb dátumokhoz bejegyzések, mikor hagyták el az országot, mikor érkeztek Passauba, onnan mikor Bergen-Belsenhez. A felszabadítás napjához csak annyit írt, szörnyű dolgokat láttam. A dátumokra és a helyszínekre alapozva kutatni kezdtem, és sikerült megtalálnom, melyik ezredhez tartozott. Az ezred útvonala pontosan passzolt a naplóban feljegyzettekkel. A zsebkönyv hátlapján pedig egy angol-magyar szótárat találtam a fontosabb szavakkal: borotva, mellény, csizma, napok nevei, köszöntések, stb. A kutatásom során bukkantam a cikkre. Ezeket a magyar fiúkat azért rendelték a táborhoz, mert tudták, hogy közel a vég, a brit csapatok nyomulnak előre. Az ezredesük Bercsényi László volt, a Rákóczi szabadságharcokból ismert Bercsényi család leszármazottja. Tisztában volt vele, hogy ha fegyveres összecsapásra kerül a sor, ezek a fiatal, fegyvert sose fogott fiúk odavesznek. Ezért kitalált valamit, a felderítésre küldött brit repülőket a tábor fölött elrepülve kilőtték. Ha a pilótáknak sikerült katapultálnia, a tábor melletti erdőbe landolt, ahol Bercsényinek el kellett volna fognia, majd átadni őket a németeknek. Ehelyett azonban magyar egyenruhát adott rájuk, és elrejtette őket a saját ezredében. Amikor a brit páncélosok megérkeztek, Bercsényi előállt a pilótákkal, akiknek megkímélte az életét, cserébe azt kérte, hogy az ő fiainak az életét is kíméljék meg. Így történt hát, hogy egy magyar ezred és a britek együttesen szabadították fel a tábort, és nem utolsó sorban ezért lehetek én ma itt. Talán a kedvencem. Amerikai polgárháború 1862-ben Shiloh csatája után leírtak egy egészen rendkívüli jelenséget, amit nagyon sokáig nem sikerült megmagyarázni. Nagyon sok tanú, orvosok is a csata után arról számoltak be, hogy éjszaka a sérültek egy részének sebei kéken izzottak, és ezek szinte mind meggyógyultak. Angel's Glow-nak nevezték el ezt a jelenséget, ami valójában történt. Shiloh után nagyon sok sérült volt, és nem tudták őket megfelelően ellátni, még csak szállásolni sem. A sérültek egy részét ki kellett tenni a szabad ég alá. A csata áprilisban volt, nagyon rossz idő volt, erősen esett az ütközet előtt, nagy volt a sár, minden elázott, és éjszakára nagyon lehűlt a levegő. A szabad ég alá helyezett, sokszor a pusztán, a földön alvó sérültek szinte mind átmenetileg kihűltek reggelre. Égtelen nagy szerencséjükre a sebeiket kolonizálta egy helyben gyakori talajbaktérium, ami normális körülmények között elpusztul az ember testhőmérsékletétől, de a sérültek ugye ki voltak hűlve. A baktérium bioluminescens, azaz világít, és természetes antibiotikumokat termel a saját védelmére. Gyakorlatilag ingyen antibiotikumot kapott mindenki, aki kint éjszakázott. Reggel, mikor fel tudtak melegedni, a baktérium elpusztult a sebeikben, így elkerülték az akkor gyakori seblázat, amire még nem létezett gyógyszer. Hát elképesztő mindkét történet, Anitának nagyon szépen köszönjük, megérte várni az e-mailedre, és hogyha ön is küldene, a következő órában még mindig ezekkel foglalkozunk, ismer, kevésbé ismert, de meglepő sztorit a történelemből, küldj el nekünk!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Letartóztatták Sesták Miklóst. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásába gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatók. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba.
1: Az időjárásról.
5: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is marad a késő nyárias idő, de hajnalonta több felé gyengén fagyhat is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, a témánk pedig a következő. Ismer, kevésbé ismert, de meglepő sztorit a történelemből. Ha van ilyen a tarsolyában, küldje el nekünk a 0635 92 92-re, vagy a kívánság kukat ceglédrádió.hu-ra. Egy nagyon jó sztori jött nekünk Zsombortól. Apám és nagybátyám születésnapot ünnepeltek a falu kocsmájában Váncsoron, majd pár ezrelékkel elindultak haza a mama házához. Igen éhesek voltak, hajnal tájt, szóval benéztek a kamrába, ott volt egy csomó töltött káposzta. Na akkor neki is álltak, jól laktak fel, majd lefeküdtek. Reggel keltek, éppen álltak volna neki reggelizni, meg kávézni, mikor nagybátyám mondja mamának: anyu, finom volt ez a káposzta, amit Tibivel ettünk, csak kicsit ropogós volt benne a rizs. Erre a mama: úristen, két hülye, hát azt még meg se főztem, máma akartam megcsinálni. Nem menő ugyan, de mindig vicces erre visszagondolni. Hát szerintem is. Ugye ez nem feltétlenül olyan történelmi kérdés, ami a világunk történelmét, vagy az országunk történelmét hivatott megismertetni mindenkivel, de a családod történetének egy remek sztoria. Viszont van egy személyes történetünk Ádámtól. Vannak érdekes sztorik a családomban, a rokonságomban. Az egyik ezek közül, hogy az 1848-49-es szabadságharc dicsitelen vége miatt világosi fegyverletétel bizonyos körökben elterjedt, hogy a fiú gyermekeket születésükkor lánynak anyakönyvezik, hogy később ne vihessék el katonának. Ilyen rossz volt az országban a közhangulat, hogy még erre is képesek voltak. Így járt az egyik rokonom is, akit Mária keresztnévvel anyakönyveztek, noha fiú volt. Így is élt egészen a nagykorúságáig, amikor is felnőve átneveztette magát hivatalosan is férfi keresztnévre. Igen ám, de az anyakönyvi bejegyzések már akkor is megőrizték az eredeti nevet, és ez szerepelt a megfelelő iratokon. Így aztán, amikor megnősült és gyereke született, az apa nevével a hivatal az eredeti keresztnevet, a Máriát akarta bejegyeztetni a gyermeke születési anyakönyvébe. Na, ezt a szégyent már nem tűröm el, mondta, és rábeszélte a feleségét, hogy inkább húzzák ki az apa nevét, mintha az anya nem tudná, hogy ki az, vagy az apa nem vállalná az apaságot. A mai napig így van a gyermekek anyakönyvében, mindenkinél ki van húzva az apa neve, miközben tisztességesen felnevelte mind a négy gyermekét. Hát azt hiszem, hogy ez is egy nagyon érdekes korlenyomat, ez is valamilyen szinten család, de ugyanakkor kicsit az országunk állapotára is tényleg beszél, hogy mi volt a 48-49-es szabadságharc környéken, és mennyire féltették a szülők a gyerekeiket, hogy akár még arra is képesek voltak, hogy női keresztnevet kapjon, így ne kelljen bevonulnia. Nagyon érdekes, és nagyon köszönjük! A második világháborúban a németek csak 80-85-ös oktánszámú benzint tudtak finomítani a repülőgépeikbe, míg a nyugati szövetségesek 1940-ben már 130-as, 1944-re pedig már 150-es oktánszámú üzemanyaggal repültek, előbbi 30%-kal nagyobb teljesítményt és 10%-kal magasabb végsebességet, utóbbi akár 50%-kal nagyobb teljesítmény nyújtott, amúgy teljesen azonos repülőgépek esetén. Az ehhez szükséges finomító technológiát pedig egy Jules Hodry nevű francia fickó találta fel és dolgozta ki, és bár a végleges folyamatot már az USA-ban dolgozta ki, írott kutatási munkájának 90%-a plusz egy kicsi, de teljesen üzemképes kísérleti finomító is volt ott a megszállt Franciaország területén, a németek orra alatt. Többször felmerült a finomító lebombázásának kérdése az angol százok részéről, amit végül elvetettek, nehogy éppen egy meghiúsult bombázás hívja fel a németek figyelmét a kincse, amin ülnek. Név nem jött az üzenethez, de nekünk nem is kell, nagyon szépen köszönjük ezt is, megint csak tanulságos volt, és vannak további történetek, tartsanak velünk, a Ceglét hangja néhány zene múlva folytatódik.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével.

0: szárnya.
1: Történelem órákat tartunk itt a Ceglét hangjában. Ismert, vagy kevésbé ismert, de meglepő sztorit várunk a történelemből. 0635 925 925-ös, vagy ami még fontosabb ma, az e-mail címünk kívánság@ceglidradio.hu, és Ernő küldött nekünk egy nagyon hosszút, úgyhogy bele is kezdek. 8. Henriknek 6 felesége volt: Aragóniai Katalin, Boleyn Anna, Jane Seymour, Klevej Anna, Howard Katalin, Pár Katalin. Nem is ez az érdekes, hanem hogy milyen érdekes, hogy leképeződik egy minta a végzetükkel kapcsolatban. Elvált, lenyakaz, meghalt, elvált, lenyakaz, túlélte. Úgy halt meg, mint a 3. feleség, gyermekágyi lázban. Katalintól elvált, mert csak Máriát adta, mint gyermek, nem tudott neki fiút szülni. Elvált tőle és meghalt, elvileg rákban 1536-ban. Utána jött Anna, aki szintén lányt adott, Erzsébetet, és lefejezték érte 1536-ban. Katalin után 4 hónappal később a kislány is így végezte. Katalin eleve tagadta, hogy Anna királynő kitartott az igazában, hogy ő Anglia királynője, egyfajta bosszú. Utána jött Jane, akinek sikerült fiút szülni, de az életébe került. Utána jön a sorrend, ugyanúgy, csak ők már nem nevelték a gyerekeket. Meg amúgy vicces, hogy a két lány volt kitaszítva, főleg Erzsébet, Mária és Erzsébet kezdték el úgy formálni Angliát, mármint előkészítették, hogy majd Anglia gyarmatbirodalom legyen. A fiú, az ifjú Edward aztán nem is uralkodott, mert meghalt, ami nagyon vicces, mert Henry kétségbe esetten akart egy fiút, akit aztán nagyon megutált, ő volt a Tudor dinasztia legnagyobb uralkodója. Hát, hogy ez mennyire vicces, ezt már csak én teszem hozzá, én nem tudom, én nem annyira kacagok, de a kedves hallgató így írta meg. 3. Edward angol királynak és feleségének annyi gyereke született, 13, hogy ki lehet mondani, hogy angol föld egy nagy család, mert szinte biztos, hogy mindenki ez vissza tudja odáig követni egyenes ágon, vagy kevesebb mellékágon, hogy király leszármazott. Amúgy ez tényleg vicces. 3. Richard angol király volt az utolsó középkori király, Angliában legalábbis, mert ő még bement a csatatérre, és ott is lelte a halálát. 2015-ben találtak rá egy R feliratú parkolóban, nem tudom, hogy ez tényleg így volt-e, minden esetre kicsit rátérünk az Oszmán Birodalomra is, ahol pontosan 1453-ban Konstantinápoly ostrománál szó szerint kilettek emelve a hajók a vízből, és átvitték az öbölbe, mert nem bírtak bejutni a lánczár miatt. Ráadásul akkor volt esedékes a holdfogyatkozás, vérhold, amikor a hold vörös színben pompázott, és akkor volt egy profécia, hogy addig áll a város, amíg a hold ragyog. És elvileg, amikor felnéztek a Hagia Szófiára, ott volt egy fényszerű valami a kupola körül, aztán lassan elment. Azt tartották, hogy Isten elhagyta őket, és ebben az az érdekes, hogy pár nap múlva bevonul második Mehmed, mint hódító a városba. Tényleg érdekes összefüggések, és nagyon köszönjük az üzenetet. Kimerítő volt, úgyhogy el is megyünk zenélni egy picikét, aztán hamarosan folytatjuk a Ceglét hangját.
2: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Ismert vagy akár kevésbé ismert, de meglepő sztorikat várunk a történelemből ma a Ceglét hangjában. Mindenféle üzenetek jöttek, volt amelyik tényleg történelmi leírás, volt amelyik családhoz kötődik. Nézzünk most még egyet. Hollandiában a II. Világháború után Neuwlande egész lakossága megkapta a világ igaza elismerést, 117 fő volt egyébként. A falu összes lakosa rejtegetett egy vagy több zsidó embert vagy családot. Nem csak rejtegették őket, de ellátták őket élelemmel, iratokkal és pénzzel is, írja nekünk Zsófi, érdekes történelmi tény, és hát igen, azt hiszem, hogy itt mindenki hősként viselkedett. Mindenképpen köszönjük, hogy ezt is megosztották velünk a kedves hallgatók. Aztán még egy történet, nagymamám testvérét elvitték a Donhoz, nem a második hadtestben volt, mire odaértek az oroszok, szétverték a magyarokat, az ő csapatukat Szibériába vitték hadifogságba. Már nem emlékszem, hogy honnan, hova vitték őket vonattal, de leveleket dobáltak ki azzal a reménnyel, hogy valaki megtalálja és tovább küldi. Ő nem küldött, mert elmondása szerint nem akarta édesanyja szívét fájdítani, végül ők maguk se tudták meg miért, egyszer csak szélnek eresztették őket. Hazagyalogolt Szibériából. Dédi mamám minden nap az ablakban könyökölt, majd azt látta, hogy egy nagyon sovány ember katonai hacukában alig bírja magát. A fia volt az. Én már csak a nagymamám után ismerem ezt a történetet, anyukám gyerekkorában sokat hallott a bácsikájától. Annyira emberi történetek, több ilyet kéne az iskolában töri órá hallgatni, szerintem jobban megragadná az embereket. Ezt Bogitól kaptuk, és köszönjük szépen, ez is nagyon szívhez szóló történet, és kicsit igen, ez is a célja a mai műsornak, hát ha vannak olyan érdekességek, ami ugye a történelem tanulását, vagy megismerését, vagy erre ösztönzi egy kicsit jobban a hallgatóinkat, vagy az embereket, vagy akár diákokat is. Mert hogy igen, én is azt gondolom, hogy ha olyan lenne az oktatásunk, ahol egy kicsit többet kapunk a személyes dolgokból, vagy így át lehet érezni annak a súlyát, akkor sokkal közelebb kerülhetne hozzánk a történelem is. Nézzünk még egyet, ez is nagyon érdekes, a szüleim nagy szemizdatosok voltak, és egy lakáson tartott karácsony utáni találkozón azt vették észre, hogy mielőtt bárki becsöngetne, a házigazda gyerekének frissen kapott távirányítós autója megmozdul. Később összerakták, hogy a ház bejáratát figyelő belügyesek rádiója ugyanazt a frekvenciát használta, így a játék is vette az adást, amikor lejelentették, ki érkezik éppen. Tehát folyt a rádiózás a ház környékén, és a távirányítós autó megmozdult. Ez is valami elképesztő, olyan közel hozza szerintem a történelmet, hogy azért az ember bele tud borzongani, hogy mi is történik tulajdonképpen körülöttünk. Szerintem nagyon érdekes, viszont már csak egy blokk van hátra, kedves hallgatók, úgyhogy szerintem azt kell, hogy mondjam, hogy már ne küldjenek üzeneteket. Hogyha valaki még nagyon siet, akkor egy rövidebb üzenetet elküldhet a 0635-925-925-ös SMS számra, de nagyjából meg vagyunk a műsor végéig, és hogyha népszerű lesz ez a téma, akkor talán még máskor is folytatjuk, de most néhány zene, aztán pedig egy utolsó blokkra visszajövünk, tartsanak velünk, ha tehetik.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: El is érkeztünk a Cegléd hangja utolsó üzeneteihez, kedves hallgatók, egészen pontosan 3 van hátra, és hát tulajdonképpen kimondhatjuk, hogy rögtönzött történelem órákat tartottunk, mert az volt a kérésünk, hogy ha van ismert, vagy kevésbé ismert sztoria, de meglepő sztoria a történelemből, akkor azt küldje el nekünk, és hát jöttek is szép számmal, már is jön tehát az utolsó 3. Nagyapámat az angolok vitték hadifogságba, a Worthy-tónál állomásozó csapatokkal kellett vízipólozni, illetve reggelente belovagolni az ezredes lovát. A háború végén az ezredes felajánlott, hogy magával viszi Indiába, amit nagyapám tisztelettel elutasított, mondván otthon várja a felesége. Mindeközben a bátyja hazagyalogolt Prágából pápára, később az odalátogató Rákosi ellen merényletet szervezett, majd amikor már Kádárék a város rendőrfőkapitányává akarták megtenni, ő ezt visszautasította, mert bennük sem bízott. Másik nagyapámat egyszer elvitték kihallgatni egy barátjával együtt az Andási 60-ba, de hazaengedték, csak hogy ott hagyta a kabátját. A később szintén elengedett barát megkapta ezt a kabátot, de egy szót sem mondtak arról, hogy nagyapámmal mi lett, így hát ő azt gondolta, hogy ez a kabát maradt belőle. Hazavitte nagyanyámnak, aki érthető módon teljesen szétesett, a családja nagy részét megölték a holokauszban, szóval nem, ez volt az első ilyen élménye, majd aztán nagyapám este hazaért és nem értette, mitől van magán kívül. Ja, és náluk volt az is, hogy a 13. kerületi lakásuk kb. 5 négyzetméteres konyhájában volt egy disznóvágás termése 56-ban, így a forradalom napjaiban, aki tudott, a barátai közül odajárt falatozni. Ezt Gergőtől kaptuk, nagyon érdekes és nagyon köszönjük. Egy rövidebb SMS-ben érkező üzenet, Ilona királyné, második Béla felesége bosszú hadjáratta azok ellen, akik elárulták és megnyomorították a férjét és az apósát, a kedvenc momentumom, amikor egy lakoma közben a saját testvérével verette agyon az egyik árulót. Hát azért kedvenc momentumnak ezt nehéz mondani, minden esetre tényleg érdekes korlenyomat ez is, igen, ilyen időket is éltünk, és jöjjön akkor az utolsó üzenetünk, az első világháborúban a német kelet-afrikai gyarmati hadsereg egészen elképesztő teljesítmény nyújtott a nála sokkal nagyobb antant erők ellen. Paul von Lettow-Warbeck seregében kb. 11 000 őslakos aszkári harcolt együtt a fehérekkel az ütközet legvégéig. A háború után a vereség ellenére a németek továbbra is fizették a nyugdíjat azoknak az őslakos katonáknak, akikkel együtt harcoltak, és ezt a szép hagyományt a nácik sem hagyták abba. Hitlerék egészen a II. Világháború kitöréséig fizették a nyugdíjakat az aszkáriaknak, amikorra lényegében megszűnt a nemzetközi utalgatás Németországból. 1964-ben a nyugat-német kormány úgy döntött, hogy az elmaradt nyugdíjakat a még élő aszkáriaknak kiutalják. Felállítottak néhány irodát Dar as-Szalámban, és elterjesztették, hogy jöjjenek azok, akik 50 évvel korábban a németekkel együtt harcoltak. Na igen, de ezeknek az embereknek a nagy része írástudatlan volt, és nem voltak papírjaik sem. A német tiszteknek támadt egy ötlete, az összes megjelent öreg embert egyenként behívták, adtak nekik egy seprűnyelet, és megparancsolták nekik, hogy mutassák be a német császári fegyveres tisztelgést. A megjelent kb. 350 ex-aszkári mind tökéletesen bemutatta a tisztelgést, így visszamenőleg 25 évre megkapták az elmaradt nyugdíjukat. Hát ebben is van valami szép, annak ellenére, hogy milyen idők voltak ezek is, de az, hogy fizetést és nyugdíjkiegészítést kaptak, hát az valami hihetetlen, mert hogy ezekről nem nagyon szól a fáma. Ezért jött létre ez a műsor, és reméljük, hogy tetszett, kedves hallgatók, holnap egy egészen más témával jelentkezik a Cegléd hangja, tartsanak velünk akkor is, és maradjanak a Cegléd rádióval addig is. Vörös Nándi búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Cegléd rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Letartóztatták Sesták Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholtvádak gyártásán és a fejjelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore Bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba.
0: Az időjárásról.
1: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Letartóztatták Sesták Miklóst. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét volt nemzeti fejlesztés.

0: több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásba. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatók. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba.
1: Az időjárásról.
0: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is marad a késő nyárias idő, de hajnalonta többfelé gyengén fagyhat is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a Ceglédi Rádióban.
1: Letartóztatták Sesztárk Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesztárk Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium.

0: moratórium. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba.
1: Az időjárásról.
0: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Letartóztatták Sesták Miklóst. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten. Fújtatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásába gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatók. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba.
0: Az időjárásról.
1: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.

0: következő napokban is marad a késő nyárias idő, de hajnalonta többfelé gyengén fagyhat is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Letartóztatták Sesták Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásába gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore Bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba.
1: Az időjárásról.
0: Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.